0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quins palandres? Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Hogy egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a győzők, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni. Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel a dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ez köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Hogy hogy készült? Egy gondolkodtunk, hogy fél mi legyen, ilyesmi, ez jó?

0: Szerelem születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt. Ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB.

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitívan fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Tud, megy. Megy neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok...
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant akkor.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

ott becsúszott, három kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kihasunk.

Vannak hangyák, a bőrönkön mászkáltak. Egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak. A többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben.

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól és a fej.
1: Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

0: megfigyelés, és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, tretí program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni
3: šlagere. Rockinform.hu.
4: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
3: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
4: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
3: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
4: Rockinform.hu.
3: Rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Ez is a teraszait őket. Láttak, hogy ott valant 200-an előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni.

0: most a könnyű
1: Rockinfon.hu.
2: Rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfo.hu.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

jezus, és a terasza ütőket. Láttak, hogy ott valamit 200-al előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni,

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a mogyorós csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

0: Rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinfo.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, meg szarabb.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: A következő dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

Utoljára hakapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

hallgatók. Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint hát él bizonyságot tenni. Közel a vég, de

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal egy 4 méteres kerítésről.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.

érzés, a teraszra vitte őket. Látták, hogy ott valamit 200-al előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni,

0: most a könnyű
1: rockinfon.hu.
2: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

Ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy?
0: Várjál, hogyan?
1: Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Hogy egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, és nőjegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amit csak fel nem bukok, lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a Kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, Kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után Mayer talán újra egyesült a magyar nemzettest. Most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem. Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobban. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel.

A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos, az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

Tud, megy. Mindenki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó? Csak a nagyon szerelmes lányok... Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami mára tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: csak humor és ínye zene. The Best Music Channel. Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Jó reggelt, drága aranyfüleim, mindenkit elképesztően nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk, mert hogy azért mondom többes száma, ismétetlen van egy vendégem, ami azért lesz egészen érdekes, mert a bemutatkozáshoz nem titkoltan, nem tegnap és nem egy perccel ezelőtt ismertem meg, azaz nem túlságosan öreg a kapcsolatunk. Ezért nyilvánvaló, hogy csinálok egy tacapót magamnak, leírom egy papírra az egy-két alapvető kérdést, dolgokat, mondatokat, amelyeket már most az elején leejtettem, úgyhogy mindjárt jövök. Drágáim, nem sokára élőben is láthatóak leszünk, azaz lesz podcastünk, kamerán keresztül fogunk láthatóvá válni, ez a mai napon még kimarad, még tesztelés alatt áll a berendezés, úgyhogy így, így módon, ha netán néha napján mosolygok, akkor megvan az oka, párhuzamosan ezzel, mint ahogy mondottam, lejtettem a papírt, felvettem vendégem, akit ül velem szembe, Kovács Attila, jó reggelt, köszöntelek téged!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na hát, miután első áldozó, mondhatjuk azt is, hogy életében először mikrofon előtt, de megpróbáltam azért felkészíteni arra, hogy semmi gond, az adásunk többségében is általában, mint mindig, a Crazy Hours, jó magammal, a vidámság és a jó zene jegyében szokott lezajlani. Ez a mai nap egy kicsit vidám lesz, remélem, de a témakör, amit boncolgatni fogunk, az nem annyira lesz vidám, de erről és többet, bővebbet mindjárt ez első zenénk után, ha lehet ezt így mondani. Meg fogjuk tenni, és akkor természetesen minden úgy lesz, ahogy ti szeretnétek. Jövünk nem sokára.

A tűnös hallgatóinknak eléggé sűrűn eszébe juthat az, hogy miután internetes rádióról beszélünk, nem az FM, itt általában előszokott az fordulni az internet jóvoltából, kvázi úgymond leesünk az internetről. Ez az internet szolgáltató jóvoltából megtörtént most is, úgyhogy 4 perc, 8 másodperc után sikerül úgy néz ki visszaküzdeni magunkat az internetre. Hát ez az elmúlt 9 évben egy kezemben meg tudom számolni, mondhatnám azt is, hogy 1, 2, 3, 4, 5 ujjan van. Ez az 5. alkalom. Mondhatnám azt is joggal vagy jogtalan, hogy köszönjük a szolgáltatónak, hogy ilyeneket csinál velünk, nem sokára jövünk.

A technika ördöge picit megtréfált bennünket, és egészen biztos, hogy benne, hogy aki hallgat meg bennünket, akkor az körülbelül egy 5 másodpercre az Auto DJ vett, tehát a terepet a szereped, de most már ténylegesen, és bízom benne, hogy most már a elkövetkező 2 órában nem lesz internet szolgáltató a probléma, hogy ténylegesen induljunk el.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Zenés óra bombasztikus kultúrzenékkel.
2: Továbbra is csak a legjobbak, a legnagyszerűbbek.

0: Hát drága füleim, most már ténylegesen írem, soha többet ebben az adásban, és nagyon bízom abban, hogy nekem ez így is fog történni. Meg fog történni az az őrültek háza, hogy az internet szolgáltató nem engedi, hogy újra és újra leessünk a netről. Ez az elmúlt 8 évben, az elő már említettem valamit, és akkor már sokkal joggal mondhatják, és fognak írni nekem, hogy ugyan mi a ferdefülő kell nekem még mindig általában vagy valahogyan dumálni. Egy biztos, hogy nem mindenkinek tetszik, és ezt bebizonyítom nektek.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
0: Én is szeretlek. Na jó, drága aranyfilm, akkor most már ténylegesen kezdjük el, és ahogy említettem, volt szembe velem a mai vendégem. Egy kicsit keményebbre veszük a figurát a háttérzenében. Mr. Hamilton Bowen és a népi zenekara funky zenét fog játszani. Erre a ritmusra fogunk beszélgetni, indul el a beszélgetés. Végre most már pár perc után, vagy 8 perc, úristen. Drágaim, Kovács Attila, aki velem szemben ül, a mai témánk, mint általában mindig valamilyen témakörre tematikussá tesszük a programot, zene lesz bőven, ne aggódjatok. A mai napon AI, azaz mesterséges intelligenciával gyártott zenék is fognak szólni, de a fő témánk Kovács Attila, aki egy állatjogi aktivista. Most előre újra szávasz, köszöntük újra.
2: Sziasztok, Kovács Attila vagyok, állatjogi aktivistának hívom magamat gyakorlatilag. Nem ez a szakmám, ez csak egy abszolút egy olyan dolog, amivel a szabadidőmet töltöm. Ez gyakorlatilag magába foglalja az állatmentést, veganizmust, konkrétan ez
0: bocsánat, hogy mindig bele fogok szólni, ezt erre felhívtam a figyelmét Attilának, meg hát a hallgatók tudják, hogy mindig mindenbe bele szoktam pofázni. Vannak témakörök, amelyekhez én ad abszurd nem értek. Jelen pillanatban éppen, akkor most gyorsan az elején tisztázzuk. Mi a különbség a vegetáriánus meg a vegán? Soha nem tudtam, nem figyeltem. Mi ez a különbség? Mondd el, kérlek.
2: Igen, most pont bele nyúltál, úgymond, mert ez konkrétan ez az egyik legfontosabb dolog, amit nem tudnak az emberek. A veganizmus maga az egy állatjogi mozgalom konkrétan. Ez arról szól, hogy abszolút...
0: De várja, a kajában is van vegán, meg vegetárián.
2: Igen, abszolút. Ott van, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a vegetáriánus, hogyha csak a táplálkozási részét nézzük, akkor az azt jelenti, hogy a vegetáriánus az eszik mondjuk tojást, tejet ihat, bármit, a vegán.
0: Esküszöm, hát a hallgatók tudják, hogy nem vagyok mai gyerek, és megettem a kenyerem javát, de tényleg soha nem tudom. Örülök hát ennek, hogy erre beszélünk.
2: Nagy része az a baj, tényleg nem tudja az embereknek ebben a nagy információkavalkádban, hogy ez azért nehéz dolog. Hát a veganizmus meg gyakorlatilag nem egy táplálkozás, hanem az arról szól, hogy nem használsz állatot. Abszolút kizárólag az életedből, amennyire lehet, az a baj, nyilván egy hangyát.
0: Mármint az étkezésről beszélsz.
2: Nem csak az étkezésből, a veganizmus az azt akarja, hogy abszolút semmilyen szinten nem használsz állatot, tehát ne, bőrt nem hordasz.
0: Könyörgöm, de mint állatvédő, hát használod az állatokat. Hát mi az, hogy nem használod?
2: Megmentjük, próbáljuk.
0: Na, jó, de hát most azt mondtad, hogy nem használtok állatot. Neked igen. Is van egy kis nyom, egy nem is tudom, mindig az összes kis kutyát ilyen kis rohadéknak hívom, mert oda jönnek, és neked is van. Milyen kutyád van egyébként?
2: Hát most ilyen francia budog vagy keverék, de tényleg kis nyomik, mert ugye fél szemére vak, füle láttad, hogy milyen letörve, hát őt is úgy mentettem. Hát gyakorlatilag ezt nem mondanám, hogy használom, mert én sose vennék állatot, mert az is egy állathasználat, ha az ember vásárol.
0: Bele fogok szólni, mondtam, mint mindig, nagyon tetszett az a mondat, és ezzel is bizonyított a hallgatók számára a komoly szándékot az állatvédelemre kapcsolatban az életedben, mert azt mondtad, hogy most. Tehát az azt jelenti, hogy ha szegény elmegy egyszer, mert nyilván ez most már örökre veled marad, akkor majd a következő, stb. Azt mondod, hogy most ez a kis nyomi van veled. Most.
2: Igen, hát előtte is egy másik kis nyomi volt, egy német juhász volt, akinek gerinc problémái voltak, meg még ezer másik, szintén egy ilyen mentett kutya. Mind a kettőt elég rossz helyről hoztam el.
0: Az is sokba került.
2: Hát igen, sajnos brutál sokba. Ebből lesz egy témakör, amiről akarunk beszélni, hogy visszatérnék erre. Egyébként, hogy miért fontos.
0: Ugrálni fogunk témám, ne aggódjál. Sokszor jegyez meg ott a papír, írd, hogy miről beszélünk.
2: Igen, sajnos éppen,
0: nem, mert írd fel, mert amilyen hülye vagyok, és ne aggódjál, beszélek, és egyszerűen hopp, ugrok egyet, és lehet, hogy a következő pillanatban a csajokról fogunk beszélgetni, mert az is a feltétlen fontos muszáj. Na, vissza a vegán vegetáriánusokhoz, tehát ott tartottunk, hogy ugye ne használjátok. Na, hát most kaja közvet, akkor ti tulajdonképpen éppen most várják, kik azok, akik nem esznek állateredetű ételt? Az a vegetáriánus?
2: Nem, az a vegán. A vegetáriánus az ott van egy ilyen szabadság, úgymond, a tej, ami nem közvetlenül a húst teszi meg, hanem a tejet, vagy a tojást esetleg, illetve semmi másra nem foglalkozik, ez csak egy táplálkozás, ami nagyrészt az egészségét szolgálja, nem is az állatokat. A veganizmus pedig nem csak a táplálkozásra korlátozódik, hanem például nem hordok bőrt, szörmét nem hordok, odafigyelek, hogy lehetőleg...
0: Ja, ne is mond. Tudom, hogy senkire nem tartozik, de mégis elmondom, csak két fül közt, mert a világ úgy sem hallgat minket, pedig igen. Szóval nem egy olcsó játék volt, és iszonyatosan régóta használtam, ma már ilyen 50-60 ezer forintos tétel egy parfüm, amit a pézsma patkányból vontak ki, nem tudom mit, ez a Givenchy-nak, a Gentleman Givenchy, imádtam az illatát, és most már nem az az illat, úgyhogy le is kellett tennem, mert hála Istennek, ugye hát nyilván ezt az emberek nem tudják, de bizonyos állatokból vonnak ki bizonyos eszenciákat, és abból lesznek az illatok. Többek között a Givenchy is itt megállt számomra, mert a pézsma patkányból volt, nem is gondoltam volna. És gondolom, így hasonló más testrészeket, különböző kemikáliák esetén ételben, étel ízesítőként, italokban, ezt gondolom felhasználják.
2: Igen, de abszolút nem is az ételre korlátozódik az egész, hanem konkrétan pont erről van szó, hogy olyan parfümöt sem próbálunk használni. Nyilván ebben a világban elég nehéz ezt.
0: Ha van Givenchy, ad nekem akkor.
2: De igazából a veganizmus arról szól, ha megvan valamit, van egy bőr ruhád, azt már ne dob ki, hanem használd el a végletekig, mert ugye ez is mert a környezet miatt is újat ne vegyél, mert ezzel ezt az iparágat elkezded szponzorálni.
0: Hát egy tény, most egy picit zavarva vagyok, mert a televízió és a social media jóvoltából mondom azt, legalább 10-20 éven keresztül nem nagyon láttam, most újabban megint látom, mondjuk ilyen Oscar díj átadón, stb., hogy szörme bundába jönnek a csajok. Alatta nincs semmi, oké, jó, trendi, meg jó pofa, de kérdőjel, hogy az most miből van?
2: Igen, most már egyébként ezek a nagy sztárok elvileg már műszörmét hordanak. Nekem ezzel is bajom van, nem azért, mert annyira radikálisnak tartom magam, hanem ez egy példa. És például valakinek megtetszik ez a szörm, és lehet, hogy nem a műször fogja levenni a polcról, hanem megteheti, hogy egy rendes szörmét vegyen. És én azért mondom, hogy én igazából próbálom a műbört is nem hordani, gyakorlatilag, mert ezzel egy ilyen példát...
0: Csak a kedves hallgatóknak mondom, hogy majdnem mesztelenül, te nincs rajta semmi, tehát nem hordod a srácba. Azért valahogy próbálj már előtözni legközelebb. Még jó, nincs itt a kamera. Jó, de van rajta, gyerekek, nyugodjatok, mert van rajta minden. Oké. Egy pillanatra megszakítjuk a beszélgetést, mert hogy ő teljesen outsider ilyen témában, és még nem ült mikrofon előtt, nem ült a rádió előtt, de már elmondtam a műsor elején neki, miért elkezdtük volna, hogy néha bizony megszakítjuk a beszélgetést, mert a hallgatók nehogy eltespedjenek a fotelekben, ezért hátra megmozdulnak. Mondani szoktam volt, ha testben nem, de lélekben remélem meg fogtok mozdulni. És a mai napon csak feldolgozott, átdolgozott, átváltoztatott, megváltoztatott, milyen szép szavakat használok, ilyen zené fognak szólni, és ha ismerős lesz a szöveg, ne csodálkozzál, feldolgozások korát éljük, hajrá!
3: Hétfő van,

0: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát ez nem egészen így van, mert nem csak én vagyok itt, mint ahogy ezt már az kezdeti pillanatokban elmondtuk, és el fogom mondani még többször minden egyes bejelentkezés után. Vendégem ma Kovács Attila, állatjogi aktivista, és azzal a beszélgetés elindult útjára, amikor is elindultunk azzal, hogy most végül is mi a vegán, vegetáriánus, milyen érdekes, és akkor sokan szokták mondani, hogy tényleg, de annyit tudtok dumálni, igen. Még el se kezdődött a program, vagy pontosabban fordítva, már mióta régóta megy, már megyünk 20 perce, körülbelül majdnem, és még alig beszélgetünk. Vagy mondom a vendégemnek, hogy ma elképesztő, de két órába bele se fogjuk tudni zsúfolni mindazt, amit ő szeretne elmondani, és akkor innen folytatjuk. Állatjogi aktivista, mit jelent ez? Hogy jogi. Tehát itt most az, hogy tudjuk, hogy nem használsz, nem szoktál felöltözni, most is itt egy szál gatyába rüszül. De nem probléma ez, nem használsz vört, nem használsz ezt, azt, amaz. Mit eszel? Várjál, jogot hagyjuk. Zárjuk le, mit eszel? Mit kajázol?
2: Növények, gyümölcsök. Abszolút.
1: Egyáltalán nem eszed csirkét?
2: Nem, abszolút.
1: Nem mondod?
2: Nem, hát már 7 éve. Lassan, úgyhogy...
1: Várj. Most nagy pehjed van, mert hogy nem látják a hallgatók, még nincsenek a kamerák bekapcsolva, később podcast alapján ez működni fog. Lányom, ki vagy gyumra? Akkor ez hol? Hogy szeded össze? Mi ez?
2: Ez egy nagy tévhit egyébként, de köszönöm szépen egyébként, én nem látom úgy magamat, de hát igazából ez a férje mítosz, ez egy ilyen nagy tévhit, ami az emberek fejében él. Rengeteg vegán testépítő is van a világon, akik világbajnok, van egy olasz barátom is, aki konkrétan világbajnok, világszinten is abszolút ilyen kiemelkedő volt, szinte egész életében, pedig ő gyerekkor óta vegán, úgyhogy növényekből simán lehet pótolni, de hogy most megnézel egy elefántot, vagy egy gorillát.
1: Na várjál, egy nap egyszer eszem, tehát nem reggelizem, nem ebédelek, csak délután szoktam, hanem egy elefántba, azért 180 évig elég lenne nekem, hát mit?
2: Hát igen, ez gyakorlatilag nekik is az izomrostok ugyanebből vannak, szóval ha ők ezt fel tudják tartani ezt az izomtömeget, akkor az embernek miért ne lehetne lehetséges?
1: Ez nagy igazság, erre sosem gondoltam. Erre én fogok hivatkozni, máskor beszélgetünk, hogy valaki, és azt mondják, hogy milyen nyambat vagyok, ugyan már nézd meg az elefántot. Tehát, de tényleg, ők tényleg csak növényt esznek.
2: Igen, meg a gorilla is, és hol vagyunk hozzájuk képest erőbe, szóval egy százalék.
1: Na várjál, gorilla is azt teszik csak.
2: Hát a majmok közül vannak, akik néha szükség esetén ugye egymást megeszik, csimpánzok például, de azért az elvétve, és nem abba tartják fönn azt a...
1: Épp ezt akartam mondani, jó, hogy mondod, mert azért ők nem csak, tehát ők azért hát minden ritkán, evők. Hát onnan származunk mi is állítólag, a lényeg lett a plecskának. Bár én mindig a dinoszaurusz korszakot éltem már meg, tehát most már nekem, én már ott tartok, hogy még fogok élni egy milliót, azt nem tudom. Egy biztos. Na, vissza, tehát akkor ott tartod, hogy állatjogi, a jogi része.
2: Igen. Hát ez gyakorlatilag abból áll, hogy mi van egy úgynevezett elmélet, hogy gyakorlatilag a gerinces állatok, illetve szinte minden élőlény ugyanezt, semmi különbséget nem élvez, úgymond mindenféle állat. Növényeket persze kivéve, nekik nincsen központi idegrendszerük, nincsen agyuk. Azon ellentétben sokszor mondják, hogy tehát a növényeket mérölöd meg, ugye ez egy ilyen rengeteg mém van a antivegánok felől.
1: Megint beleszólok, mert tudod, bunkó vagyok. Pont most voltam a hétvégén egy rokonomnál lent Darvason, tanyavilágban élnek, és mutatja nekem a rokon srác, hogy van, nem tudom már, hogy mi annak de most majd utána adás után meg fogom tőle kérdezni, hogy legközelebb, ha szomolok ezzel kapcsolatban, hogy nevesíteni tudjam. Van nekik ott a kertben van egy olyan virág, ami úgy néz ki, mintha tuja lenne, ilyen. És képzeld el, hogy gyönyörűen ki volt nyílva, de csak zöld, tehát nem virág, hanem levelek, de sok apró, vékony, hosszú. És ahogy sötétedett, ez csukta össze magát, mintha aludni ment volna. Mondom, nem, én nem igaz, föláll a kezem a szőr. Tehát elképesztő a természet, de hát azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem órákat, heteket, hónapokat tudnánk beszélgetni. Vissza a joghoz.
2: Gyakorlatilag mi azt valljuk, hogy ezek az összes élőlény, az összes állat egy érző lény konkrétan, ugyanúgy vannak fájdalomreceptorai, ugyanúgy érzékelik a fájdalmat, ugyanúgy éreznek szomorúságot, szóval gyakorlatilag miért kéne magunkat mindenáron föléjük helyezni.
1: Erre mondják azt, hogy a macska érti, amit mi mondunk, csak a rohadék leszar minket.
2: Igen. Bár egyébként nekem volt egy szófogadó cicám, de azért van kivétel az köztük. Ritka, igen, de mondjuk a kis buldogomnál lehet, hogy végül is szófogadom, de hát én egy kicsit túlzásba viszom ezt
1: a kis, ez a kis buldog kutya, mert most nevesítetted őt, tegnap találkoztam vele, és egyem a szívét. Én bevallom neked férfiasan már, amelyen annak számítok, hogy én nem nagyon csipáztam őket sokáig. Talán azért, mert olyan kis tömörödött a fejük, nyálaznak, morognak, röfögnek. És aztán nem a tiédem, mert azért is mentem oda a tiédet is, és láttam rajta, hogy rögtön befogadott a szívébe, mert érzik azért. Tehát aztán volt egy barátomnak, és az kezdte, azt csinált először nekem azt, hogy odajött, és nem hagyott békén. Oda dugta a fejét a kezembe, hogy simogassam, akkor rám nézett, amikor abba hagytam, akkor megnyalt a lábamat. Hát mondom, bassza meg ez, van bocsánat, nem szoktunk becsülni, elbeszélni, ne haragudjon mindenki. Az ORTT-t sajnálom, nem fizetem be a büntetést ezért. Szóval azóta imádom őket. Egy nagyon egyéniségek, igen.
2: Abszolút, igen.
1: Jog, tehát vissza, jog, megint negyedszer.
2: És gyakorlatilag mi próbáljuk ezt, hogy ők nem a rabszolgáink konkrétan, hanem ők gyakorlatilag, én azt mondom, hogy egyénértékűek ilyen szempontból, hogy most nem nincs jogunk fölöttük uralkodni és kihasználni
1: de
2: őket.
1: De mégis uralkodunk.
2: És sajnos az emberi faj az ilyen.
1: Gyarlóság.
2: És tudom, hogy 100%-osan a mai világban ezt lehetetlen így redukálni, de meg kell próbálni. A veganizmus sokszor azt mondják, hogy így beleköttek minden apróságban, most, hogy láttak, hogy most megölti egy hangyát, vagy nem tudom. A veganizmus arról szól, hogy te próbálj meg mindent tőle telhetőt. A körültak, hogy most megölti egy hangyát, vagy nem tudom. A veganizmus arról szól, hogy te próbálj meg mindent tőle telhetőt a körülményeidhez képest. Szóval senki nem tökéletes.

a természetes addig életrendben. Ha azt mondom, hogy 2026 van, tehát 2026-ig számoljuk az időt. De előtte már 2 millió évvel ezelőtt is volt dinoszaurusz, tehát volt az élet, volt élet magyarul. Hogy hogyan és miképpen zajlott, azt most hagyjuk. De itt olyan rohamos fejlődésen esett át a világa a technológia fejlődésével, hogy egyszerűen hozzányúltak olyan dolgokhoz is, amihez nem kellett volna, felbomlik az egyensúly. Itt mondtad az imént a véletlen esetleg az emberek rálépnek mondjuk egy hangyára. Nem kell rálépni. A múltat emlegetni lehet, a jövőre meg vigyázni kell. Na jó, van, akkor most egy picit szakítsuk meg a beszélgetést. Ha ismered, ne csodálkozz. Ez is egy feldolgozáson esett keresztül. Mondhatám, hogy a KURV a jó zene szól. Na hajrá!

0: az első számú rádió. Ilyen nappal a hallgatókért.
1: A nap minden percében veled vagyunk. Érezd magad jól!
2: Ott tartottunk, hogy érezd magad jól, miközben Attila nyomja a Facebookra, gyertek, hallgassatok minket! Már egy-két embernek barátaid, ezek az ismerősök hallgatnak bennünket már most, akkor nyugodtan írjatok Attilának az ő privát oldalára, tegyetek fel olyan kérdéseket, amelyeket rajta keresztül én is megkapok ismert. Függetlenül attól, hogy a mai napon az állatvédelem az egyes számú fő szempontunk, és hát nem utolsó sorban, most már ezt a vegán kérdést meg a vegetáriánus túltárgyaltuk, az állatjogot is tegyük félre, mert majd menet közben biztos vagy benne, hogy különböző témakörökön keresztül ez a jog kérdése újra és újra és újra fel fog merülni. Lásd, miután a rádiónk nem politizál, nem játszunk mulatozzenét, ennek ellenére néha napján akarva akaratlanul tetszik, nekünk nem tetszik, témakörbe bekerül a politika. Jelesül, és ugye hát nem titkoltam, mi beszélgettünk Attilával az adás előtt, hogy majd miről beszélgetünk. Értelemszerűen felmerült egy olyan témakör, amiről természetesen ő többet fog tudni mondani, mint én, úgyhogy át is adom neki a szót. Ebadó, mint olyan. Ebadó. Hogy miért is, majd te elmondod, hogy mi az, ami kilátáson helyezve is, hogy mennyire jó, rossz, mi az előnye ennek az ebadónak, mi az, ami ezen keresztül az embereket megérinti, mi az, ami negatív, erről ha tudsz mondani, és ha már fogsz tudni bőven, úgyhogy hajrá.
3: Hát ez úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag...
2: Gyere közelebb.
3: Igen.
2: Semmi gond.
3: Gyakorlatilag

0: Eddig létezett egy ebadó nevű választható önkormányzatok részéről egy választható ebrendészeti adónak hívott, pontosan így nevezett dolog, és gyakorlatilag most az van kilátásban, hogy lehet, hogy ezt eltörlik, amit én, mindenki meg fog engem kövezni, de ez egy óriási hiba egyébként a rendszerben. Remélhetőleg ez így vissza lesz vonva, mert sokan nem értik ezt, meg egyből elkezdnek ellenkezni, hogy nem fog fizetni a kutyám után. Hát ez gyakorlatilag ennek van, lenne egy olyan módja is, hogy konkrétan ne a mostani kutyák gazdáik sérüljenek ebben, hanem az úgynevezett egy-egy számot csökkentenénk le, kevesebb kutya lenne. Gyakorlatilag 3,5 millió kutya van Magyarországon.
1: Mennyi?
0: 3,5 millió, és világszinten
1: amiről
0: is vezetünk.
1: Amiről tudunk pontosan,
0: és vezetünk világszinten ebbe, és nem jó értelemben, mert ugye tudjuk, hogy ebből maximum 1 millióval foglalkoznak, úgy, mint ahogy megilletni azt szerencsétlen állatot. És én nem látom...
1: Erre vonatkozóan milyen olyan statisztikát, vagy mi alapon tudjuk, vagy mondod, vagy mondják, hogy három volt csak egy, és a másik kettőben mi van?
0: Hát ez abszolút ilyen saját, ilyen privát, de egyébként sajnos ezt még el is túloztam, ezt a számot, és abszolút a nagyvárosokra korlátozódik nagy részt ez a szám is, a lakásban tartott kutyákra. Ez nyilván vidéken is vannak normális családok, akik... kinti benti kutyát tartanak, kiviszik sétálni, de ez a kisebbik része. Főleg ugye a keleti ország részben, meg aztán végképp. Tisztelt a kivételnek, tényleg hát mindenhol vannak rendes emberek. És én semmi más útat nem látok. Én azt mondom, hogy a kutyatartásra korlátozva, vagy kutya és macska tartásra korlátozva ez, az összes többi intézkedés az csak egy ilyen tüneti kezelés.
1: Mit tudsz arról, hogy az ebadót, ha befizetik, az hova kerül?
0: Hát az önkormányzatoknak elvileg, de azt nem tudom pontosan. De...
1: Itt van az egyik legnagyobb probléma,
0: igen,
1: szerintem.
0: Igen.
1: De ahogyan a gépjármű adó sem az utakra megy, mert látjuk.
0: Igen, de igazából nem, nincs is, van jelentősége nyilván, mert ezt vissza lehetne forgatni, de hogyha nem is, akkor is ez egy értéket adna annak az állatnak, illetve én azt mondom, hogy tovább vinném ezt az egészet, hogy nem szimplán egy ebadó lenne, illetve most is volt egy falu, ahol konkrétan az ivartanított kutyák után nem kellett fizetni, ez egy bomba ötlet, de én ezt tovább vinném azzal, hogy csak az új és csak a vásárolt kutyák.
1: Bocsánat, picit gyorsan mondtad ezt el. Tehát ha jól értelmezem, azt mondtad most, hogy ha valaki ivartalanít, akkor neki nem kell ebadót fizetni.
0: Igen, és ebben nem lesz
1: hát ez teljesen normális.
0: Na, ezt szüntetik meg, most elvileg úgy néz ki sajnos, de még várjuk a
1: végét. De erre vonatkozóan most nyilván, miután ez még nem született meg ez a döntés, de ez honnan, tehát honnan a info számodra, hogy ezt meg akarják szüntetni, az ebadót, ez egy abnormális dolog lenne, függetlenül attól a pártállamtól függetlenül, hogy ez most jobb baloldal, közép, nem érdekel. De miért? Ami eddig jól működött, és aminek volt haszna, most ezt miért akarnák szerinted megszüntetni?
0: Azért, mert az emberek nem értik, hogy ennek van egy pozitív hozadéka.
1: Tehát
0: is.
1: Akkor tulajdonképpen fordítsuk le magyarra, amit most mondtál. Tehát az, hogyha a jelenlegi kormány, a regnáló kormány ezt meghoz a döntést, csak azért, mert az emberek többsége hülye, és ő azt mondja, jó, rendben, hát de most különben, nem, hát ha nem akarnak fizetni, akkor azért, mert nem csak az anyagi vonatkozás, mert nem érték meg, hogy milyenek a lényege. Akkor ez a kormány rábólni, ti ezt akartátok, akkor ő lehet, hogy jó döntést hoz, mert az emberek ezt akarják.
0: Igen, hát politika az ilyen pártól függetlenül szerintem sajnos, hogy kiszolgálja valamennyire a mi igényünket, meg a sajátjukat is.
1: Nem igény kérdése a politika, és most megint belementünk valamivel, nem kellett volna, ugye el is eresztjük ezt a kérdést. Jó, hagyjuk a politikai részét ennek a dolognak. Tehát az, hogy azt én nagyon jónak tartom, nem is hallottam erről sem, hogy az ebadó, ha nem fizetsz, illetve ha megtörténik a
0: ivartalanítás,
1: akkor nem kell fizetni ebadót. Egyébként szerinted azon túlmenőleg, hogy nyilván fontos lenne minden állatnak, már amelyik háznál van. Mert aki a természetben él, hát az nyilván nem fog elmenni a dokihoz. Jó napot kívánok, engem ivartalanítsanak ingyen! Na, a lényeg az, hogy melyik állatokról gondolod még azt, hogy ezek a kutya és a macska mellé be kéne őket tenni.
0: Hát én igazából...
1: Mert most ebadóról beszél, macska adó nincs.
0: Én az összesről, de az, hogy tényleg az emberek ne kövezzenek meg engem, mindenképpen csak a vásároltakra, és csak az újonnan. Szóval a meglévő kutyát ne dobják ki azért, hogy fizetni kelljen érte. Én ezt leszűkíteném arra, hogy csak az újonnan
1: vásároltak. Pedig sokan megteszik talán.
0: Igen, de akkor nem dobnák ki, mert nem kell fizetni, hogyha már megvan a kutya, leéli a kis életét, és akkor majd utána nem fog venni, nem fogja a szaporítókat szponzorálni ezzel, és nem fog olyan ember venni kutyát, aki nem tudja az orvosi költségeket kifizetni, mert horror az orvosi ellátás.
1: Szerinted mitől váltak Látod, most örülök, hogy ezt mondtad. Szerinted mitől lett iszonyatosan drága egy állatnak a kezelése? Tehát mert valójában nem kell hozzá, uram, bocsá, egy nagy dózis, nem kell hozzá bármi. Tehát ott közel sincs annyi komplikáció egy állat esetében, ez életében, betegség, mint egy embernél. Tehát nem annyira komplikált egy állat. Össze. Lehet, nem tudom, nem vagyok orvos, úgyhogy ezért. De mi ami a titka annak, hogy mitől lehet ennyire drága? Az, hogy annyi, én gondolom csak az, hogy nagyon-nagyon sok ember egyre több tart állatot, már csak trendi dolog, meg menő, és akkor hú, de sok van, egyre többen jönnek, akkor emelhetjük az árat. Tehát ez annak a hátrányára megy, hogy akik tisztességből, becsületből, állatszeretetből vinnék oda, és nem mondjuk tyú-tyú-tyú-tyú-tyú-tyú-tyú, meg ugye babakocsiba tolnak, stb., akkor azokkal szúrnak ki, mert nem bírják a szeretetet és a védelmet fenntartani saját költségen. És itt majd ezt a pontot majd mindjárt fogjuk folytatni. Már csak azért is, mert ez lesz egy ugró pontunk a beszélgetésben, hogy az állatvédelem, amikor átfordul egy X idő után bevételi forrássá. Ez egy nagyon komoly téma lesz. Viszont ezt a nagyon-nagyon komoly témát megint megszakítjuk, mert zene az mindig kell. A régmúltat idéztük fel, és párhuzamosan ezzel vannak feldolgozások, legyen a mai nap egyik kiválósága. Jamaica, a helyszín, egy kis érzelmi töltődés, meseszerű felvétel, és az egyik kedvenceim egyike, a dal is az, és hát a feldolgozás teljesen jól sikerült. A gyengébek hedőre elmondom, ez Ed Sheeran, és az egyik legnagyobb slágere jamaikai hangzással, reggae ritmusokban, hű de jó lesz ez. Akinek nem tetszik, tekerjen tovább, vagy adja tovább hírül, negatív reklám is jó, www.stradaradio.hu, de jó, hogy jártok, üzenjetek a barátaiknak, hogy itt vagyunk mi.

0: minden percében veled vagyunk.
1: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
2: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
1: a kedvenc rádióban. A zene mindenki.
3: A te kedvenc felvételeid
0: a mikrofonnál most
4: Tóth Zoli.
5: Valamint Kovács Attila, állatjogi aktivista, a mai témánk az állatvédelem és az azzal kapcsolatos történések. Hol hagytuk abba? Segíts! Ha te vagy a műsorvezető, te vagy a főszereplő. Én csak dumálok, én csak nyomkodom a gombokat, játsszuk a zenéket, több-kevesebb sikerrel. Hol hagytuk abba?
6: Hogy a pénz irányába kezd elmenni az a dolog, az emberek, az állatorvosok részéről is, és sajnos gondolom te is úgy érzed, hogy az állatvédő közül is néhányuknak.
5: Hát, erről fogunk majd még kicsit később beszélni, mert nem titkoltan. Én egy kicsit így, amikor megbeszéltük, hogy jössz hozzám vendégként, akkor rögtön felvillant bennem, hogy bizony a dolognak a nagyon sötétebbik oldaláról is kell, hogy beszéljünk, mert sajnos igenis vannak már olyan, de majd erről később. Ott tartottunk, hogy állatvédelem, illetve ebadó állatorvosoknak a díjai, és hogy milyen összegekbe kerülnek ezek a örökbefogott kis rohadékok.
6: Igen, hát szerintem
5: te is mondtad, hogy ugye örökbe fogadtad ezt a kis nyomot fejűt.
6: Hát mentettem, igazából nem örökbe fogadtam.
5: Jó, de egy csomó pénzbe került.
6: Hát, nem kifejezés. Azt szerintem sokat
5: nyugodtan tételesen sorolt fel, hogy ha olyanok hallgatják az adást esetleg, akik még nem fogadtak örökbe, vagy még nincs, nem azt mondom, hogy ezzel lehet, hogy el fogjuk őket riasztani.
6: Ez jogos.
5: De jobb, ha szembesülnek vele. Tehát pontosan azért ne fogadjon örökbe akkor, hogyha nincs felkészülve testileg, lelkileg, anyagilag, mert igenis ezek pénzbe fognak kerülni.
6: Igen, és ez visszatérve az ebadóra, ami egyébként Luxemburgban, Németországban, Svájcban, bizonyos kantonokban ez működik, és tényleg lecsökkentette a számot, ebből kifejezik az állatkínzást is, mert a kevesebb egyet számot könnyebb, meg aki kifizet egy kutyának egy ilyen összeget, az nyilván jobban fogja tartani, meg többet becsüli.
5: De eleven gondolja át, azért beszélünk róla, hogy csak azért, mert a 3 éves kis Gottfriednek a születésnapjára egy hosszú fülű nyulat odaraknak, és egy fél év múlva a gyerek már leszarja azt a nyulat, tehát azért az nem. A nyúl is most független attól, hogy nem egy észlény, de
6: hát... Érző lény, igen. És az állatorvosok visszatérve, hát én most kivondom az összeget, tehát már közel 4 milliónál járok.
5: Micsoda?
6: A kuty október óta, mert búdogról, egy francia búdogot egyébként, van egy ilyen mondás is, hogy akkor vegyél, ha millimos.
5: Na várjál, lassítsál. Lassan mondjuk. Mondd még egyszer az összeget.
6: 4 millió.
5: 4 millió forint.
6: Igen, mert hát ő meg, igazából meg is lett vakítva sajnos, meg a füle eltörve, meg allergiás, illetve volt az a gégeműtét. Egyébként minden búdognak, ezt sokan nem tudják szintén, hogy nekik vannak ezek a légcső szűkületek, és ezeket meg lehet javítani. Mindenki mondja, hogy milyen cukin röfög, hát azért röfög, mert nem kap a levegőt a kutya, és most már azért vannak jó specialisták, és egyébként ez enyém egy szélsőséges eset, mert nagyon brutálisan rossz állapotban volt a torka, de azért maga ezt a légcső műtétet 2-300 000-ből meg lehet húzni, sőt, van a orvos, aki részletre is vállalja, és a kutya kap levegőt, nem lesz cukírfögös.
5: Állj megint! Ezt most komolyan mondod, hogy tulajdonképpen, ahogyan az ember orvosoknál van a hipokráteszi eskü, tehát, hogy tulajdonképpen nem pénzért kéne gyógyítaniuk, hanem mert letették az esküt. Akkor az állatorvosoknak nincs olyan, hogy most, és itt jelen esetben a te kutyádról beszélünk, a fajtájáról, hogy globálisan, nem azt mondom, hogy ingyen, de valami képletes összegér, hogy segítsenek azon az állaton, mert ezek szerint az a műtét az jó. Miért kérnek érte? Most elkezdtem haragudni az állatorvosokra.
6: Igazából már van biztosítás is, bár egyébként én küzdöttem velük, de az a baj, hogy ezeket fiatal kutyákra lehet megkötni. A másik, meg egyébként vannak jó orvosok, nem tudom, mondhatok-e nevet.
5: Ha pozitív, akkor igen, ha negatív.
6: Abszolút. Sors doktor Biator Bágyon, aki konkrétan mai napig 2-3 000 ér vizsgálja meg, kezeli a kutyákat, és még jó
5: akkor
6: is.
5: Ennek a doktor bácsinak még egyszer mondjuk el a nevét is.
6: Dr. Sors Ferenc és Bia Torbágyon van. Az a baj, hogy sorbálás van nála, most remélhetőleg még inkább lesz, de...
5: Reméljük, hogy hallgatja. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy segít az állatoknak, segített Attilának, meg bárki másnak. De itt van a kutyaállása szó szerint, hogy hegyem a szívét, olcsón csinálja, de nem jutunk be hozzá.
6: Igen, meg az a baj, hogy nem specialista, mondjuk az enyém, mert pont nem tudok hozzá fordulni, hogyha ilyen mindennapos gondok vannak, akkor...
5: Mindenhez igen, nem érted. Hát nekem is mindig mondták, hogy gyere rádiózni, mert hát mondták, ha ahhoz nem értek, akkor mit csináljak? De hát egyébként tényleg, az adás elején mondtam neked, hogyha szoktam mindig beszélni arról, hogyha egy adás nem a szexről szól, akkor az semmit nem ér. De arra majd jósan nem sokára vissza kell térni, mert már jött ilyen egy megjegyzés, hogy fiatal csajokról nem beszéltek, fogunk a lánykutyákról most kivételesen. Úgyhogy Sors doktor, annak az egy nagyon jó dolog tényleg, igen. Folytasd akkor ez a torokműtét.
6: Igen, de egyébként abszolút látszik, hogy ilyen elhivatott, és nem tudjuk, hogy ilyen meg, én megkérdeztem,
5: de nem, de nem is, de nem is 20 éves.
6: Nem, nyilván megvan minden, és egyébként visszatér, egyébként szerintem azért is kérnek el sok pénzt, mert ugye két véglet van, vagy abszolút nem törődik a kutyával, besoholtatja, pedig kötelező lenne.
5: Mi csinál? Mit?
6: Hát az embereknek, hogy besoholtatja a sok
5: ember. Nem értettem, bocsánat. Én nem értettem.
6: És a másik véglet, meg aki úgy olyan, mint én, hogy tényleg, ha már egy kicsit csúnyában néz ki, a kutya már nagyba rohan, és ez a réteg ugye, ha, mint ahogy én is, inkább nem ennék, mint hogy a kutyám beteg legyen, és ezt dolgolják meg ezek az állatorvosok szerintem, és ebből ezért van ez, hogy egy kicsit elszaladt ez, mert tudják, hogy vannak olyan emberek, hát úgyis kifizeti.
5: Úgyhogy... Hát az, hogy kifizeti, az rendben van, ha tudja. De hát nem mindenki fogja tudni kifizetni, igen. És akkor most tulajdonképpen tudom, ez érdekes, hogy már volt hasonló kaliberű rádióadás, mert hát hiszen azért 6 éven keresztül itt a Hang a Hangtalanokért adást hétfőnként csináltam, erre most nem akarok visszatérni. Nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak, amelyek sajnos a negativitásba fulladtak. De na jó, ezt most egy kicsit kitesszük. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember megpróbál segíteni, és ti azok vagytok, akik az állatokon segítetek. Anno valamikor volt egy zenekar, az LGT, aki azt mondta, hogy Bár ebben a dalban egy emberi szerelemről van szó, de talán be tudnánk helyettesíteni mondjuk bármilyen állathoz, a kutyához, macskához, a kis rohadékokhoz. Figyelj!

Milyen érdekes, hogy az Elgét a zenéje, neked írom oda a című dalamában. A szöveget, hogy figyeltétek, akkor ezt komolyan mondom, beleborzongol tényleg, mert most életem először azt vettem észre, hogy ha ezt a szöveget behelyettesítjük, hogy nem egy nőnek énekel, hanem egy állatnak, hogy neked írom a dalt, mert segítesz az embereken, mert szeretettel, mert támogatja az ember az állatok életét, illetve viszonozzák azokat a kedvességeket, és hogyha lásd, hogy voltak és vannak olyanok, akik betegekhez mennek kutyákkal.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Valamint Kovács Attila, és az iménti mondatomat befejezve, van egy kedves barátom, akivel, hát nem titkoltam, amikor egy osztályba jártam, őt úgy hívják, hogy Bohóc doktor. És nézzetek utána, ezt mondom a rádió hallgatóknak, írjátok be a Google-ba, Bohóc doktor, ennyi, és Balogh László neve fog kitűnni, aki már évtizedek óta jár a Heimpál gyermekkórház, az ő bázisa. A beteg gyerekekhez, és ingyen nekik segít. Bohóckodik nekik, és azáltal a gyerekek feltöltődnek, elősegítve a gyógyulásukat. És most már van kutyaterápia, tehát visznek, mennek kutya oktatók tréningre, és mennek kórházakba, szeretett otthonba, nagyon sokat járnak. Olyan helyekre, ahova idősek, idős otthonba, és beviszik a kutyákat, és feltöltődnek. Most nem tudom, ez neked mennyire, bár nyilván, mint állatvédő, hát szeretjük, de tehát nem csak a jelenlétük az, ami nekünk okoz gazdáknak, hanem igenis rá lehet őket szoktatni, tanítani, hogy kvázi legyenek kedvesek azokhoz, akikben érzik, mert megérzik, hogy szeretik-e őket, vagy sem. És ez nem csak a kutyák vonatkozik, hanem mit tudsz arról, hogy bármely más állat, vagy minden állatra jellemző, hogy az emberben megérzik, hogy őt szeretik-e, vagy sem?
2: Abszolút. Van is egy ilyen történet, amikor például egy szarvasmarha mentett meg Amerikába a pumáktól saját gazdáját.
1: Ez hogy szó? Mondd el.
2: Hát ő konkrétan eljárt, és föláldozta volna, hát nem tudta megölni, nyilván azért egy puma sokszor azért kevés egy ekkora állathoz is, de konkrétan megmentette az életét, úgyhogy eljárt, és nekiállt vele harcolni, és a puma elszaladt.
1: Ez nem is hallottam.
2: Igen.
1: Hát nézd, valószínűsíthető, hogy ott azért a gazdán belül magát az élelmemet, amit ő ad nekem, azt védte, nem?
2: Hát nem, mert...
1: Jó, de ez sose fog kiderülni.
2: Hát nem, mert ők képesek konkrétan sírni, hogy elmész egy ilyen vágóidra sajnos, és látod, hogy...
1: Te már jártál ott?
2: Igen. Igen. Nem volt jó élmény. És ott látod, hogy milyen érzelmek halmozódnak föl bennek, vagy egy teipari komplexumban, konkrétan amikor elszakítják a kicsinyét, akkor konkrétan sírnak.
1: A teipari komplexumról itt eszembe, hogy kedves hallgatóknak mondom, most nem neked, mert ez téged nem érint. Tehát képzeljétek el, miközben az előbb szólt a zene, itt van előttem egy tejkaramellás cukorka, amit én hát nem titkoltam, nagyon szeretek, és a zacskon egy tehén van, mert hát hiszen tejkaramella, és megkínáltam Attilát is között, nem, köszönöm szépen, ebbe tej van. Úgyhogy tényleg az. Úgyhogy ha valaha valamikor bizonyított valaki számára, akkor igen. Mondjuk én örülök neki, mert a csokit, illetve a cukort megtartatom. Most egy picit szégyellem is magamat, mert, de nem, hát én nem vagyok vegán egyébként. Szégyen, nem szégyen, de ezt most hagyjuk. Engem fognak megutálni az emberek. Na jó, ott tartottunk ezt meg a zenét megelőzően, hogy állatorvos, ezen átugrunk, mert hogy gyakorlatilag tényleg egy óriási összegekben, én is, na mindegy, hogy van egy másik, az Ebadon és az orvoson kívül egy sokkal talán még ezerszer fontosabb tényező ebben az állatvédelemben, és egyáltalán az állat és az emberekhez való viszonya, mondani szokták ezt, hogy felelős állattartás.
2: Igen.
1: Tartozik-e ehhez, szerinted, a felelős állattartáshoz, hogyha látunk valamit, akkor kinek szóljunk, minek szóljunk, miért szóljunk, hogyan,
2: igen,
1: miképpen?
2: Sajnos ez egy magyar mentalitás, ugye múltból hoztuk, hogy mindenki úgy van vele, hogy elpanaszolja, hogy mit látott a neten ezrivel, hogy így megölném, úgy megölném, és nem csinál semmit. Amikor lát például egy ilyen kilencolt kutyát, vagy egy ijesztetett állatot, vagy egy bántalmazott állatot.
1: Ezek a fotelharcos.
2: Igen, és amikor elmondom neki, hogy mit kell csinálni, akkor hát úgy sem megy ki a rendőr, meg így sem megy ki a jegyző, meg amúgy
1: egyébként sajnos ez igaz.
2: De kimennek, nekem az a tapasztalatom, hogy
1: egyébként, hogy... De a többségében nem.
2: Igen, hát bele kell állni.
1: A rendőrségnek megvan az a hátulütő, hogy ha amíg nem folyik vér, addig ő nem.
2: Igen, de kimegy, már 112 jelentett be, akkor aznak van egy nyoma. És én nagyon sokszor jelentettem be, akár úgy, hogy például vágóidra vittek madarakat, és úgy össze voltak zsúfva, mínusz egy fog, vagy mínusz tíz, akkor volt mínusz tíz. És nyitott volt a ponyva, föl volt hajtva, és 5 perc alatt kijött a rendőr, és nem
1: madarakat?
2: Bent, igen, vitték a vágóidra, és szétfagytak.
1: Milyen madarakat?
2: Hát szerintem kocsakat valószínűleg. Ahogy néztem, nem is emlékszem rá, de neten nagy balhé volt ebből, mert levidóztam, és akkor meg egy kicsit az igazság, hogy én így föl is tartottam sajnos, ami nyilván törvényellenes, ne csináljanak mások, de a rendőr egyébként abszolút úgy járt el, hogy ott megbüntette, egyben kötelezte, hogy azt elmondta, hogy itt túl vannak zsúfolva. Erről írtunk ki, hát még a Kovács Gabékkal írtunk is egy posztot, abszolút rendben volt a rendőrnek az intézkedése. Nyilván ez rendőr válogatja, de egyébként, hogyha nem jelentjük be, akkor mit várunk? Szóval a 112-ről, csak itt az az igazság, hogy van egy vonal, hogy mi az, ami rossz tartás, meg mi az, ami állatkínzás. Például, hogyha megy az ember és látja, hogy fél méteres láncon a kutya, és nincs víz, az állatkínzás az 112. Ha például hosszú láncon van, ami már hál' Istennek tilos, abszolút nem lehet láncon tartani kutyát, és tudja,
1: az már abszolút jegy. Nem szabad?
2: Nem, most már hál' Istennek elég régóta nem. Három kitétel van, amíg eljön a szomszéd csörözni, és megyünk megtámadja a kutya, és arra pár percre, vagy állatkínzási kezelés alatt jár, vagy kiállsz a kapuból. Az összes többi az illegális. És most sajnos egyébként most erre is van egy ilyen...
1: Kérdés, bocsánat, kérdés. Most azt nem mondom, hogy szakavatott tekintély vagy, de nyilván jobban, mint én. Mi van akkor, hogyha örökbe fogadott valaki, ez egy példa, örökbe fogadott egy pitbullt. Köztudott arról, hogy annak megvannak az előnyei, hátrányai, és így tovább. Mi van akkor, hogyha megszeretik egymást, ott lak egy kertesházban, a kutya egész napot rohangál, viszont közben születik egy gyereke, és nem mindegyik, és nem biztos, hogy ez a pitbull el fogja fogadni a születendő kisgyereket, akár lehet arra féltékeny, és akkor a szülő, hát elkezdi megkötni, nehogy bántsa első körben, nehogy valami, ugye, mert azt érzékeli a kutya, hogy itt most egy új valaki itt van, akit jobban szeretnek, mint őt, és ez benne van a pakliban, már hallottam rá precedenst, illetve példát, akkor mit lehet? Akkor is meg kell, hogy kössék. Jön egy állatvédő, meglátja, hogy meg van kötve, akkor mi van?
2: Hát akkor megbüntetik. És
1: de akkor mi a megoldás?
2: Igazából én azt mondom, hogy lehet, van egy olyan, erre is már jó példa, volt egy emberevő pitbull még andó, aki arról, hát megölt egy embert konkrétan, és kisgyerek mutatványozott vele, gyakorlatozott, tartottak ilyen előadást különböző kutyaiskolákban, és egy akkora gyerek, ami konkrétan a kutya magasabb volt, mint ő, 100%-ig tudta irányítani ezt a kutyát, akit konkrétan el akartak altatni, hogy emberövő. Úgyhogy egyébként abszolút én azt mondom, hogy egyébként az én kutyám is egy német juhász volt ezelőtt, aki szintén olyan volt, hogy mondták, hogy be ne menjél hozzá, mert nem jössz kiélve. És ahhoz képest az összes ismerősöm tudja, hogy egy cica lett belőle. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet alakítani, foglalkozni egy kutyával, vagy különben ne tartsunk kutyát.
1: Ez kétségtelen, de az, amiről te beszéltél most ebben a pillanatban, hogy emberevő, stb., ahhoz annyira, és itt van egy nagy libikóka nálam, hogy melyik irányba fog elbillen a dolog. Mert ha sokat foglalkozol vele, akkor sok időt töltesz, igen, kvázi. Akkor nem tudsz dolgozni, nem tudsz pénzt keresni, és az hogy fog egyenes bejönni, hogy hát, sokkal több időt kell vele foglalkoznod, meg te magad is egyébként ezzel a kis nyomorékoddal, egyem a szívetet. Komolyan, te gyerekek, tegnap láttam, én már láttam sok ilyet, de ez, na mindegy, veszük el, ahhoz látnod kellene. Hát ez itt, ahogy, és elkezdtem, simogatom, és akkor abba hagytam, és rögtön. Mintha azt mondtam, hogy mi van, hülye vagy, folytasd már, tényleg ritka jó srác a srác. Srác vagy csaj?
2: Csaj.
1: Csaj, akkor meg pláne, akkor beszéljük a szexről. Apropó szex. Tudsz-e arról, egyébként hülyeséget kérdezek, mert biztos, hogy tudsz. Anno valamikor évekkel ezelőtt elterjedt a zoofília. És hála jó Istennek így állatvédőkön keresztül sikerült egy-két ilyen nem normális, aberált, baromarcú, rohadt köcsök, senki áziakat felkutatni, és hát azért hála Istennek sikerült őket megszüntetni. Ezt csak a hallgatóknak mondom, mert valószínű, hogy nagyon kevesen tudnak arról, hogy igenis létezik zoofília, amikor is állatokkal fajtalankodnak emberek. És ami ennél sokat durvább volt, hogy bár a rendszerváltás után mindenki mindent csinálhatott, és akkor elindult útjára, hogy DVD-ken keresztül zofiliás, aberált filmeket lehetett vásárolni egy sex shopban. Hát sikerült azt is bezáratni. Azóta egy kicsit úgy eltűnt ez a sztori, illetve hát hála Istennek persze, hogy nem nagyon hallunk róla, de attól még ez a dolog biztos, hogy működik. És ilyen esetben, vagy éppen akár visszatérve az állatkínzásra, vagy az elhagyottakra, ki az a 112-ön kívül még, akiket érdemes azoknak írni, figyelmeztetni, jelezni nekik, mert biztos, hogy van még más fórum. Itt gondolok a jegyző, és így tovább. Tehát van-e ennek valamilyen következménye a bejelentő felé, igen, hogy akkor neki be kell menni, tanulmalomás, hogy mit tudsz ezekre a dolgokról?
2: Nem, mert mindenki fél meg attól is egyébként, hogy ez kitudódik, hát nem fogja kiadni a rendőr, meg a jegyző sem, mert az a bűncselekmény lenne, ahogy most kijelentette be, nem kell félni, egyszerűen föl kell emelni a telefont. Visszatérve a zoofiliára, az már bűncselekmény, az már tényleg rendőrség, és nagyon keményen meg lett szigorítva. A rossz benne, hogy ez nem egy olyan, mint egy láncon tartott kutya, hogy most látható, hanem
1: titokban csinálják.
2: Ez abszolút a legnehezebb.
1: Volt akkor anokriban találtunk is egy olyan helyszínt, ahol arra van berendezkedve, mondhatnám olyan, mint egy swinger klub volt, brutál. Fúj. Én nem titkolom, én most lehet, hogy megint meg fognak kövezni a jogvédők, ha lehet ezt így mondani, én mindent agyon ütném. Én nem érdekel. Tehát annak ellenére, hogy ő is ember, de nekem ezek nem emberek.
2: Lehet, hát, szerintem ember. A többség szerint abszolút így van. Úgyhogy szerintem nem hiszem, hogy bárki meg akarnak kövezni, még rendőrök közül is egyébként egy privátban, amikor beszéltem velük egyes ilyen eseteknél, gyakorlatilag 99%-a úgy áll hozzá, mint mi. Szóval...
1: De sajnos nem tehetik meg. A félti a nyomvat fizetését, ami egy bizonyos szempontból persze érthető, de én hiszek abban, hogy néha nem baj az ő. Volt már rá precedens, hogy beszélgettünk valakivel, elmentünk, mert hogy szaporító volt, és akkor megkérdeztük, hogy mi van, aztán véletlen elesett, mi felsegítettük őt, de megint elesett, és igen, akkor és nem értettük, hogy mi ben van rúgva, hogy mi állandóan föl kell, elesik. És össze-vissza véres volt az arca, akartunk neki segíteni, hívtuk volna mentőket, de nem tudtuk, mert nem akartuk. Nem. Ekkor van. Jó, let's have a party! Induljon a party, gyerekek, kis vidámságot most a folytatásban.

0: Nagyjár jönk, jó ritmusokat adunk, jó dallamokat, bízunk benne, hogy a mai napon is megtaláljátok a számításaitokat, de ma nem ebben az adásban nem a zene a főszereplő, hanem hát én jó magam. Ja nem, mindig összekeverem a témákat, nem. Kovács Attila, barátunk, most már reméljük, hogy barátokká fogadtátok őt is, hiszen ha valaki eléggé fanatikus, akkor ő rá nyugodtan lehet mondani, komolyan mondom, tudtam, mert beszélgettük, hogy mi se normális, mert egyetlen egy állatvédésem normális, de hogy nem ette meg a, mondom persze, ezt már az előbb is elmondtam, örülök neki, több maradt nekem, de hogy egy tejkaramella cukorkát sem eszel meg, azért az durva.
1: Na, más teszek helyette, a jó.
0: Hát, hogy mi a jó, ha valaki majd eljön, és hát bárkit nagyon-nagyon szeretettel szívesen várunk, itt az M5 Tesco-nál vagyunk, a rádió stúdiónk az M5 Tesco-nál. Bejutok az üvegajtón, rögtön balra néztek, és ott vagyunk. Értelemszerűen minket látnak most a Tesco-ba be és kijövő emberek, és hát természetesen mi is látjuk, hogy kik mennek be, és az imént láttam valamit, meg te is láttad. Komolyan mondom, pedofillá fogok válni, valami durva nagy, hát amit ezt most eresszük el. Jó. No, tehát ott tartottunk, hogy jegyző, rendőrség, bejelentés, és így tovább. Szerinted azon túlmenőleg, mert ugye te említetted, hogy nem mindenki vállalja, meg félnek attól, hogy következménye, stb. Mi az, amivel mi, akik segítünk a bejelentésünkkel, mi az, amivel mi tudjuk kontrollálni, hogy valóban megcsinálták-e mindazt? Honnan fogjuk megtudni?
1: Hát én vissza szoktam kérdezni, csak a jegyzők hajlamosak nem válaszolni
0: hát
1: erre.
0: Ez az, erről beszélve.
1: És ilyenkor szoktam, vagyis én nem szoktam, mert én ugye beleállok ebbe keményen, de állatvédő szervezetek segítségét, a helyi állatvédőket érdemes ilyenkor becsatolni, illetve a NÉBIK is foglalkozik ezzel. Én úgy szoktam egy ilyen levelet általában megfogalmazni, hogy be van csatolva a NÉBIK automatikusan, sőt,
0: bocsánat, vizuális alkat vagyok. Az eddigi beszélgetésünk alkalmával már én levágtam, ez a levél, amit te is, szóval 348,9 oldal, és menjetek, unjátok, rohagyjatok meg, így csináljátok meg. Fogadjunk, hogy nem három sorba fogalmazol.
1: Hát több, igen.
0: Biztos
1: igen.
0: Voltam.
1: Sajnos.
0: Muszáj. Egyébként és még így sem viszonozzák úgy, hogy mi elvárjuk a segítséget. No, a csajokról beszéltem, illetve láttunk itt valamit bemenni az ajtón. Igazán, most az mondta a legjobb, ha én vetennék egy 10-15 perces mixet, kiállnánk oda, és megvárnánk, hogy hogy jön ki az a valaki, berángatnánk ide. Volt már a példa, hogy értelemszerűen csak gondolat és síkon. Viszont, ha már csajoknál tartunk, akkor egy picit a magánéletedbe szeretnék nem vájkálni, nem turkálni, de említetted, hogy volt egy csajod Olaszországban, aki egy kicsit radikálisabb volt, mint kellett, ami nem baj, és említetted, hogy hát hogy mondtad, hogy a Balaton partján is belöki a pecásokat a vízbe.
1: Igen. Igen, ő veszélyes volt.
0: Jó, ott hogy zajlott ez a dolog? Tehát a ti magánéletetekben mennyire játszott szerepet, és mennyire lettél erőteljesebben állatvédő, mennyire hatott rád, hogy még többet foglalkozol vele, miután sajnos, vagy hála Istennek, nem tudom, hogy véget ért a kapcsolat, ugye, és hogy ez mennyire viselt meg, mennyire kárpótolnak az állatok. Szóval erről beszélj egy picit, hogy az eddigi tapasztalataid alapján, hogy a magánéletünkben milyen hatással tud lenni akár macska, kutya, tök mindegy.
1: Hát a barátaim szerint pozitív a változás, hogy nem vagyunk együtt, ők ismerték. Nem akarom bántani, mert nyilván szeretem nagyon emberileg. És
0: mikor ért véget?
1: Tavaly októberben, pont a Natival volt a váltásunk a kis kutyámmal, úgyhogy volt előtte kb. Egy hónappal durván, és hát az tény, hogy Olaszországban azért más a vérmérséklet, máshogy kell ezt, más a múltja a veganizmusnak, vagy az állatjogi mozgalomnak, sokkal fejlettebbek ilyen téren, és ott meg eleve hangosabb egy népcsoport, és ott az ő temperamentuma az nagyon, ott is kiemelkedik, szóval...
0: Tudott ő magyarul?
1: Nem, abszolút nem.
0: Bafangulo!
1: Hát ezt sokszor hallottam tőle otthon is, meg a demonstrációkon is, és sajnos Olaszországban kell ez, viszont én nem vagyok erről meggyőződve, hogy Magyarországon ennek lenne létjogosultsága, illetve itt mi egy sokkal ilyen csendesebb, ugyan kontrolláltabb
0: de
1: nép
0: hatásosabb
1: vagyunk.
0: Néha. Igen.
1: Hát igen, de maga a veganizmusban nem. Az állatkínzás terén biztos, abban igazam van, de a veganizmusnál ez egy kicsit, szerintem nem 100%-osan ez a legjobb módszer, de azt mondják a nagyok, az okosabbak, hogy mindenféle hangszeren kell játszani. És szerintem Elenának a temperamentuma az ide sok lenne, például ez a berúgdossuk a horgászokat a folyótóba, ez így nem biztos, hogy működik.
0: Sajnos őt sem ismertem, azért mondom, sajnos, mert szívesen megismerném. Az ilyeneket nagyon tudom csipázni, és el tudok vonatkoztatni a nőtől. Tehát én nekem rengeteg barát nőm van, és soha nem volt közöm hozzá. Tök jó fejek. Én, egyébként furcsa, de sokszor így állatvédelmi szempontból, hát lehet az, hogy még bolondabbak, mint mi. Már mint az elvakultságról beszélek. Tehát ez a babakocsiba tolnak 3-4 kutyácra. De én csipázom őket, és sokkal több ilyen állatvédő lány van a köré. Környezetemben, mondom úgy, hogy nem volt, nincs, nem is lesz, tehát semmilyen félreérthető szándékom nincs velük kapcsolatban, bár egy-kettővel szívesen, de hát ezt most tegyük félre, nem fogjuk felülírni a magát az állatvédelmet. Mint ahogyan állatvédelem, és akkor most egy pillanatra ugrunk az olaszországi barátnő, de hát ez sajnos véget ért, hát kár, hogy nincs itt, igaz, nem tud magyarul, de mi volt vele kapcsolatban az mondjuk a legnagyobb élményed, amikor beszólt, vagy bármi mond, csak egy kicsit így.
1: Hát amikor egyszer volt egy nagy demonstráció, egyébként hozzátenném, hogy például Olaszországban ez a vonal egy sokkal vékonyabb, például az állatvédők és a veganok közt, ott automatikusan például ezek az állatvédő szervezetek ténylegesen állatvédők, tehát nem lesznek állatot. Itt még Magyarországon már még elég kis százalékban működik ez. Viszont a legnagyobb élmény az egyszer egy tüntettünk több ezren, hozzáteszem, egyébként Olaszországban az állatvédelemnek azért tényleg brutál erős.
0: Előrébb tartanak.
1: Sokkal, igen, több ezer, hát azt vettem észre, hogy mi idő van, és sehol senki, hát olasz mentalitás, mindenki késik, és a végén több ezren vonultunk végig a városon, és igazából végül úgy volt, hogy egy amerikai professzor végül laboratóriumot akart illegálisan felépíteni, olasz kormányt ugye könnyű megkelni, ott gyakorlatilag ott is már tiltott lett volna ez a fajta kínzás, és ennek ellenére elérte ezt, szóval elég korrupt
0: még ország. Egyszer, mit akar csinálni?
1: Egy Beagle telepet, ahol elad kísérleteket.
0: De mit jelent ez, hogy a hallgatók?
1: Hát a Beagle-ök egy kutyafajta, akik nagyon tűrik ezeket a kínzásokat, csórik. A gyógyszeriparnak dohány, itt főleg dohány ipar kísérletezett volna rajtuk brutális módszerekkel, és gyakorlatilag ez miatt több ezre vonultunk végig Veronán.
0: De mit tudsz arról, hogy te most mondtál valamit, ami nekem is újdonság, hogy ez a Beagle, ez egy kutyafajta, hogy tudjuk, igen, hogy néz ki, már aki nem, az nézzen, keressen utána, de mit tudunk arról, hogy mitől más, mint a többi, hogy jobban bírja?
1: Tűri. Nem bírja szerencsétlen, hanem sokkal jobban tűri. Hát konkrétan meg lehet műteni állva, azt szokták mondani, olyan a kutya, szóval nyilván ez egyettől függ, minden egyet más, de ők sokkal ilyen, hát őket téphetik a gyerekek, minden, és nem fogod.
0: Azért most felteszek neked egy kérdés állatvédőnek. Ez érdekes lesz tőlem is, ez még soha nem jutott eszembe, ebben a pillanatban jutott eszembe. Ha ezeket a dolgokat nem csinálnák, ezeket az állatkísérleteket, amelyeknek a végeredménye elméletben az lenne, hogy azon a kísérleteken keresztül az embereket is majd fogják tudni gyógyítani. Tehát nem embereken, tehát akkor kvázi melyik az emberségesebb, hogy embereken kísérletezzenek, vagy állaton szükségesek a kísérletek?
1: Most, igen, nem vagyok hozzáértő, de azt ott voltak orvosok is, rengeteg vegán orvos egyébként, az a furcsa, ott kint is, és mondták, hogy abszolút feleslegesek már ezek, csak mivel drágább, és bonyolultabb, ezért nyilván a piac ezt teremti meg sajnos.
0: Tehát azt mondják az orvosok, hogy nincs szükség állatkis.
1: Abszolút ki lehet váltani. Ráadásul, bocsánat, hogy közben szól,
0: jó, hogy de vannak, értem, igen.
1: Igen, hogy ez nem csak gyógyszerek, hanem itt főleg egyébként még ráadásul dohányzásról volt szó, úgyhogy konkrétan abszolút.
0: Én 13 évezet letettem a cigarettát, vártam, most itt látod, mi van a kezemben, ez már növényi olajból származható, nem füst, hanem gőz. Tehát vannak a megoldások más, igen, szempontokban, ahogy mondtad, hogy van más megoldás, itt is van. Mondjuk nyilván ez sem jó, mert az embernek a tüdejébe az oxigén van. Igen. Minden más, ami bekerül, biztos, hogy nem jó. Jól van. Azt mondtuk, hogy az olaszországi sztori, ez a
1: demonstráció.
0: Ez valójában az ellen, az ember ellen szólt, de hogy tudtatok azon kívül, hogy felvonultatok, meg plakátot vittetek magatokkal, tudtatok valakinek a szemébe nézni, és bafánkuló, vagy bármi?
1: Hát volt ilyen egyébként, csak az, nyilván többször nem jött az ember, de ott azért elég erős szervezet van, és a
0: háttérünk is. Azóta is kórházban van, vagy
1: hát, nem? Hát nem hiszem, hogy bemer menni a városba, de egyébként ott az a jó, hogy ott világsztárok is mögé állnak ezeknek az ügyeknek, illetve maga ezeknek, na, a szervezeteknek is. Fú, az a baj, most...
0: Jó, nincs, nem baj, jó.
1: Gondolkoznom kell, most baj, egy kicsit izgulok,
0: az, az de... Az meg már nehéz, hogy vannak... mert másfél óra elteltével lassan. Az idő telik, és hát arra szokták mondani, hogy az állatvédelem is ugyanolyan, mint mondjuk az életnek az egyéb ritmusai, és hiszen vallom, folyamatosan mondom, hogy az élet zene nélkül nem ér semmit. Párhuzamosan ezzel, ha van zene, és van humor, akkor minden összetud állni, és akkor a non plus ultra feltéve az íra a pontot, azt mondják, mondom mindig, hogy a zenét, az állatvédelmet, a humort soha ne hagyd abba. Abba. Ez a szó, hogy abba. Neked mit jelent abba? Na, mond neked valamit az, hogy abba. Mond neked valamit?
1: Nekem abszolút.
0: Szereted abba?
1: Én szeretem.
0: Na jó. Hát akkor hallgatóknak is mondjuk azt, hogy mi nem hagyjuk abba, ma sem, még most sem, de hát van egy olyan zenénk, ami a saját kedvenceim egyike, csak egy picit másképpen fogjátok most is hallgatni, remélem tetszeni fog ebben a variációban is. Íme

0: első számú rádió.
1: Még mindig érdemes felünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.

0: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Hát és nem csak én vagyok itt, és én már van harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik bejátszás, nem tudom. Kovács Attila vendégem, az ő megfogalmazás, az ő titulusa úgy írta le nekem, és akkor újra elolvasom, mert egyébként már megjegyeztem. Állatjogi aktivista. Jog. A jogról szeretném, ha beszélnénk, mert talán az eddigi elhangzott témakörünknek az egyik legkardinálisabb pontja, hogy ha már állatvédő, benne van a szóban, hogy védjük az állatokat. Jó, de milyen jogalapunk van arra, hogy X vagy Y-hoz oda menjünk, és azt mondjuk neki, hogy pont-pont. Arról már beszéltünk, hogy jegyzőt, rendőrséget lehet értesíteni. Ennyi a jogunk? Tehát nincs az, most tudom, hogy nincs önbíráskodás, de megállítani az autót, eléállni, kirángatni az autóból, vegzáljuk, vagy nem tudom, ez garázasságnak minősül, vagy minek. Tehát, hogy ne tudjon elmenni. Van-e valami olyan hatáskör, de szerintem nincs. Ez hülyeség. Hülye kérdést teszek fel, mert nem ad a jog nekünk lehetőséget arra, hogy eléálljunk, megakadályozzuk, és így tovább. Vélemény?
2: Sajnos én csináltam többször is, és volt is belőle ügyem, de viszont senki
1: nem... Várj, ez nem sajnos. Neked azért csak, mert kaptál érte valamit.
2: Igen, bár utólag én nem is sajnálom ezt az egészet, hát így nem tudom, mondhatom, de a rendőrök azért nyilván felénk hajlanak.
1: És akceptálták?
2: Hát nem tudom, kimutatom, de igen, nagyrészt igen. Pont ennél a kamionos esetnél is egyébként úgy csináltak, mint ott se lettem volna, de nem akarok senkire rossz fényt vetni.
1: Nem akarunk senkit erre rábeszélni, de azért néha emeljétek föl, ha elesik, de nem baj az.
2: Igen, és a másik, hogy szerintem pont arra sincs jogunk, hogy mi ezt elnézzük. Mert jogilag úgy szól, hogy ha bűncselekményt látsz, kötelező lenne beleszólnod. Ez is egy olyan dolog, hogy van egy mondás, régi magyar mondásunk is, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma, és ez a jog szerint is így működik egyébként, hogy tilos lenne például, hogyha akár egy másik embert bántanak, vagy állatot, kötelező lenne igazából megakadályozni. Szóval az, hogy megakadályoz egy bűncselekményt, az viszont kötelező lenne a jog szerint is. Nyilván nem úgy, hogy most az ember ott kicsit ilyen radikálisabb úton szól bele, nyilván szerintem is ez a legjobb út, de sajnos erre nincsen.
1: A kéz kezet mos a lapon, vagy nem, vagy hogy mondják ezt, hogy hirtelen akartam, szemet szemét fogad fogért.
2: Igen.
1: Milyen érdekes, én millió dolog van a hónapokig, megállás nélkül tudnék beszélni dolgokról, meg te is egyébként, nyilván mindenki, ha a világ globális problémáit felvetnénk. Én nem vagyok vallásos, ez szép vagy jó dolog, nem tudom, azt döntsétek el, nem vagyok. Így alakult az életem, kész. De azért néha napján egy-két dolgot olvastam, figyelem, és például ott van a Muhammedán, lehet, hogy rosszul mondom, akkor igen, akkor bocsánat, de az arab vallásban van az a, ha lopsz, levágja a kezedet, valahol, van egy ilyen. Rosszul mondom, akkor igen, akkor bocsánat, de az arab vallásban van az a, ha lopsz, levágja a kezedet, valahol, van egy ilyen. Hogy ez jó dolog-e, emberséges, vagy nem? Biztos, hogy határ.

0: Magyarországon is egyre sűrűbb ez a 90, hát inkább a 2000-es évekről beszélünk inkább, amikor egyre sűrűbbé váltak a állatvédő egyesületek. Milyen titulusok vannak? Még egyesület?
1: Alapítvány.
0: Alapítvány, igen, igen, bocsánat, akartam. Hogy te tudod, hogy egyébként, hogy mennyi alapítvány vagy egyesület van már jogilag?
1: Hát, fú, nem. Ezt nem, direkt nem is követem, mert annyira
0: jó,
1: nem.
0: Akkor én most a hallgatónak mondom, ez egy 2 évvel ezelőtt, nem pontos szám, de amikor megkérdeztem embereket, hogy tudod-e, hogy mennyien van? Ó, már több százan. Nem, több ezren.
1: Fú, ez meglepett azért.
0: Ez több ezren vannak, nem tudom, hogy hol tartunk, de szerintem nem, hogy minden városban. Nem. Minden kerületben, minden 500 méteren már van egy valaki, és ez ebből következik, hogy egy kicsit kényesebb témára fogunk átmenni, amikor is, az ugye egyértelmű, a hallgatóknak mondom, akik nincsenek benne. Ha valaki kitalálja, azt mondjuk például te, vagy bárki, valaki kitalálja, állatvédő, megszereti, és szeretne segíteni. Egy barátja felhív, mert tudja, hogy ő állatvédő, felhív, hogy figyelj, Jóska Pista, itt van egy kutya, fekszik az úton, hol? Itt van tőled, jó mondjuk 20 kilométerre, beül a kocsiba, oda megy, meg elhozod a kutyát, elrohansz az orvoshoz vele, se a pénzbe kerül, tök mindegy. De eleve nem csak az orvos, hanem hogy odamész, visszajössz a saját autódat fenntartani, amortizációs kölcs, pénzt kell bele tenned. Egy ideig, óráig tudod finanszírozni saját zsebből, de amikor egyre sűrűbben és egyre többen jönnek hozzád, és egyre többet kell menned, akkor ehhez kell pénz. Ekkor elkezdenek, kérlek, adományozzál, támogass minket, és így tovább. És hogyha úgy alakul, márpedig, ha jól csinálja, furcsa, akkor át tud billenni egy másik oldalra. Sokkal több pénzt kap, mint amennyit el tud költeni. A kérdés az, hogy ezeket az embereket, akik odáig eljutottak, hogy az állatvédelmet egy extra profitra próbálják áttenni, tehát hogy minél több pénz legyen, belép az életükbe, belépnek ebbe a körbe olyanok, akik nem az állatvédelem, hanem a pénzért vannak ott. Ezzel egyértelművé téve, hogy ők már mondhatják kívülállók, hogy ők nem az a védelmükért, nem azért, hanem a pénzért vannak ott. Hallottál-e ilyen csapatról? Persze. Most név nélkül. És mi az, amit hallottál? Konkrétan mondd, hogy miket csinálnak, név nélkül, ha tudsz ilyet, és hogy mi az, amit úgy érzed, hogy ez ellen lehetne tenni. Itt most hivatkozok arra, hogy a hallgatók között, hát ha van jogi szakértő, és majd tippet ad, hogy ezt hogy lehetne megoldani, hogy ez megszűnjön. Ez egy nagyon-nagyon lehetetlen dolog szerintem, de azért próbáljuk meg.
1: Hát abszolút, mert egyébként, hogy mondod, hogy több ezer van, hát itt olyan rendnek kéne lenni az országban, hogy nem kéne, hogy állatkínzás legyen, vagy rossz tartás, hogyha több ezer állatvédő van, szóval azért egy elég nagy része akkor ezek szerint úgymond humbuk. Egyébként én azt mondom, hogy mindig a legtöbb állatvédő szervezet, akik mögött azért vannak kutyák, vagy állatok is, például menhelyük van, az nyilván elsőbséget érvez, és van miért kérnie, mert ugye fönn kell tartani ezeket az állatokat, de nyilván van olyan állatvédő szervezet is, akinek nincsen menhelye, nem tudom, mondhatok el például nevet, vagy így pozitív irányba. Például a 11 átvédős Kovács Gabi, például ott nekik nincs emeljük, de mégis azért cselekszenek, és hatással van például a jegyzőkre, városokat rak rendbe, úgymond a jegyzőknek a fejében.
0: A Kovács Gabiról csak annyit, hogy a hallgatóknak mondom, hogy keresetek rá a YouTube-on, de a YouTube hülye vagyok, a Google-in, vagy éppen a Facebookon. A Gabit én is ismerem egyébként, és ő tényleg az a extrém fanatikus. És itt már nem csak róla van szó, hogy ez egy külön beszélgetési téma lenne, de majd erre picit visszatérök, mi föl is írom magamnak mindjárt, hogy azért még erről beszélünk, bár nagyon kevés az időnk, ennek ellenére kell beszélni, mert a Gabi nem csak az állatok, hanem a jelenlegi magyarországi és főként a budapesti hajléktalanok által okozott károkat, most is szépen fogalmazok, meg problémákat próbálnak kezelni, és ő küzd, mint a mérgezetegér a 11. kerületben azok a problémákkal, amit a hajléktalanoknak a... Hát ez egy nagyon-nagyon necces a téma, tehát ilyen nagyon jobbra-balra billegő, hogy kinek van igaz ebben. De mindenesetre ő valóban ezt megtette, és na igen, visszadom, bocsánat.
1: Igen, hát a Gabiról tudni, hát igazából ők nem az a hajléktalan, akiről legtöbben meggondoljuk, ezek drogosok, mondjuk ki, nem a ártatlan nénikért.
0: De miért? Itt van a probléma mindig, hogy miért vált. Tehát akkor, amikor ítélkezünk egy ember felett 100...
1: Ez igaz.
0: Tehát most 100 drogosról, illetve bocsánat, 100 hajléktalanról beszélek, én ismerek olyan hajléktalant, egy korty piát nem iszik,

0: és közel ez a körúton van az oktogonnál, ott ül legalább 5 éve ugyanazon a kirakat előtte kövön, galambokat etett, mondjuk azt nem kellene, most ott éppen mindegy lényegtelen, és nem iszik. És egy olyan sztoria van, ami nem tudom, mindegy, tehát nem tudjuk, hogy miért kerültek oda. Azzal én beszélgettem, mert nekem volt egy nagyon jó barátom, aki nagyon tehetős volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag volt, soha nem mondta meg, hogy miért. Eljutott a szó szerinti csövesig, az Allénál a többiek között ott ült, már bocsánat a kifejezésre, már a láva is rohadt, annyira szegény volt, utcán aludt, nem tudom, hogy jutott oda. Én még ilyet rajta kívül soha nem láttam, és én beszélgettem vele, támogattuk sokáig, de aztán egy idő után már egyszerűen nem lehetett. Tehát olyan szintre jutott mentálisan, olyan szintre, hogy mondtuk, hogy ne gyere, nem, menthetetlen vagy. És azt sem értettem meg, hogy miért menthetetlen, de az biztos, hogy egy mondatot mondott, ami megragadt bennem, hogy miért isznak. Azért isznak, hogy kikapcsoljon az agyuk. Ugye az egy stimulálószer az alkohol, télen bírják a hideget, isznak, stb. Közben lefagy a lábuk, és így tovább. Ez egy borzasztó dolog, és egy nagyon nagy költői kérdés, azért nincs rá válasz, hogy mi lenne a jó megoldás. Őket valóban berakni, ugyanúgy, mint egy menhelyre, most, mert vannak ugye hajléktalan szállók, de miért nem mennek be? Tehát, és így tovább.
1: Igen, erről tudom, hát ott is maffia működik sajnos. Egyébként vannak ilyen hajléktalan szállók, ahol kint várják az embereket, és próbálják zsarolni, meg elvenni a pénzüket, meg kiállítani őket, kódolni. Egyébként én próbáltam ilyen téren nem csak az állatoknak segíteni, hanem így embereknek is, és egyébként teljesen igazad van, ezt én rosszul mondtam, hogy a drogosokat, hát a Gabi egyébként nem csak a szimplán drogosokat, hanem akik molesztálják az embereket, nőket az utcán, hogy azok.
0: Na várjál, Attila, várjál, most eszembe jutott valami. Megint nem tudom, annyi minden kavarog a fejembe, bocsánat, hogy a hallgatóktól is, majd meg fognak következni, mindig beléd folytom a szót. Itt ezt most így zárjuk le, és hogyha lesz kedved, időd, energiád, akkor ez külön egy következő adásban, már csak addig is, mert nem is gondolnád, már 1 óra 38 perce itt vagy, és 2 órában van limitálva itt a történet, mármint, hogy ez alatt be 2 órás az időtartamunk, ez alatt be kell fejeznünk. Vissza, maradjunk az állatok, majd ezt megdumáljuk adás után, tehát, hogy vannak olyanok, akik, mint ahogy az imént is mondtad, hogy már pénzért csinálják, és tudsz olyan dolgokra. Na, arról beszélj, kérlek, név nélkül, hogy ők mit csinálnak. Mi az, ami átfordult a túloldal. Muszáj vagyunk a pozitív dolgok helyett azért az embereknek a negativitást is, a negatív dolgokat elmondani, hogy óckodjanak attól, és hogy ők is azok ellen is tudjanak támogatást nyújtani, vagy nem tudom.
1: Hát tudok, van szervezet is, aki konkrétan nincsen, és mégis ott van az adomány listán. Egyébként, amit a kormányok kiutalnak, illetve hát igazából olyan nagy dolgot most így konkrétan...
0: Tehát csak papíron léteznek?
1: Hát gyakorlatilag igen, olyan is van, de nem akarok politizálni ténylegesen, de remélem, hogy ezek az a... Hát annyiban, hogy igazából van egy... És mindenki tudja, hogy ez van a közösségünk az Állatvédelem Alapítvány, ez az a baj, az átlathoz van a mostani kormányban is, és igazából ezt az állatvédő 99,9%-kal tudja, hogy nem feltétlenül jó, vannak jó dolgaik is egyébként, és én azt mondom, hogy akik ezekhez fűződnek, nem mind, vannak teljesen tisztességes alapítványok is, akik megkapják a pénzt, de általában ők kapják a kevesebbet, sokszor azt mondják. Mert hát én azt is vallom, nyilván egy állatvédőnek is ki kell kapcsolódni, és nem feltétlenül van az, hogy most annyit kapjon a adományból például, mint amennyit az állatokra költ, mert kell élnie is, és vagy nem tud dolgozni, vagy... De van, akik viszont extrém magas pénzeket keresnek ezzel, és konkrétan öregasszonyok újonganak értük, mert népszerű, és a maradék kis nyugdíjokat adják, és ehhez képest akármikor megkeresed 90%-ban biztos, hogy nem segít, én is megpróbáltam személyesen, csak az, ami nagyon látszat, mentés, csak ami
0: tehát
1: nagyon...
0: Azt mondod ezzel, hogy van egy olyan alapítvány, vagy valami egyesület...
1: Sajnos nem egy, de amúgy igen...
0: Akik már csak kizárólagosan pénzre hajtanak, nevesítsük.
1: Hát, ezeket így nem szeretném, de amúgy igen...
0: Olyanról tudsz-e, mert én hallottam véletlenül, hogy állatvédőként indulnak, állatvédőknek tartják magukat, és közben kiderült, hogy anyagi okok miatt már nem csak védik, hanem hát bántják is pénzért az állatokat.
1: Hát igen,
0: ez nagyon furcsa hangzott, amit most mondtam, tudom.
1: Igen, van sajnos ilyen is létezik, de egyébként az a jó, hogy az ember, amióta van internet, azért az emberek ezeket így tudják, és bármelyik ilyen állatvédős poszt alá betéved az ember, akkor ezekbe bele fog futni.
0: És na de hogyha van ilyen, és ebbe belefutok, nem te, bárki, tök mindegy, és igazi állatvédők, akkor miért nem, hogy nem lehet ellenük tenni, hogy ne, ott, mert ugye akkor nevesítsük, ugye megbeszéltük az adás elején, hogy nem nevesítünk senkit, mert tudunk konkrétan neveket, de nem bántjuk őket, és nem fogunk senkit degradálni, mert amíg a dolgok nem bizonyítás nem nyer, addig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Ennek ellenére mindenki látja, tudja, közvetlen kapcsolatban vannak dolgok, látják, hogy mit csinálnak, igen, hallottak valamit. Ezek viszont az a baj, hogy ez nem tudás. Tehát tudás birtokában még nem vagyunk, de igen, ha már azt mondják, hogy nem zörög a haraszt, ha a paraszt nem fújja a szélt, vagy mit tudom én érte. Jó, és itt konkrétan mi az, amiről te kvázi hallottál, hogy ott az hogy zajlik? Hogy fordult át az állatvédelem a pénzbe?
1: Hát szerintem ugye a politikai vonalon, nem a politikai vonalon, hanem ez oda-vissza működött, hogy ez ilyen közös, megegyezéses dolog lehetett, ami által itt mind a két
0: kvázi
1: oldal
0: meglátott. Kvázi a leosztás. Kaptok ennyit?
1: Hát gyakorlatilag igen. Igen. Illetve másik oldal, tehát ez a brutális adományozás, hogy egyfele megy túlzottan azoknak az embereknek megy, akik mutogatják magukat, tök jó menedzserik, és a legkevesebbet dolgoznak meg érte konkrétan. Viszont tényleg tök jó menedzseri magát, szimpatikusnak tűnik minden, és a nyugdíjas nédike maradék pénzét azt neki fog elutalni, ahelyett, hogy olyannak adná akár, aki tényleg 200-300 kutyával a saját házába kindódik napi szinten.
0: Beleszaladtam most nemrég egy, hát remélem, hogy lesz valamikor vendégem, mert valahogy nem nagyon tudjuk összehozni időben. Ezt most a hallgatóknak mondom meg neked is, hogy ha ismered, akkor tudni fogod, akiről beszélek, ha nem, akkor keresél majd rá a Facebookon be. Írd, hogy Suttogó. Ez a hölgy azon kívül, hogy végtelen szimpatikus, elképesztően bűvályos, és ahogyan beszél, elragadó. Napokban beszéltem vele, mert egy kedves barátomnak papagáj problémája volt. Ez a lány madárvédő. Több mint 800 madara van otthon, és nem engedi el őket, tehát itt nincs gazdásítás, verebet elmegy fölvenni 18 kilométerre odébb, az úton a találnak, tehát én már mondtam is neki, hát várom majd egyébként itt a rádióba, mert elképesztő érdekes lehet, de hát hogy egyáltalán hogyan és miképpen tud az ember odáig eljutni, hogy ennyire fanatikussá tudjon válni, és hogy tudnak megváltozni az emberek, amikor ugyanígy indult el XY ezen az úton, és hogy a pénz ennyire meg tud változtatni mindent. Ez borzasztó. Egyszerűen nem tudok mit mondani. Jóska Pista, Kati, Mari, vagy éppen Angelina, tök mindegy. Hát rájaim, most egy nagyon pici kis fiesztát fogunk tartani, de csak azért, mert a Vandana eredetileg fiesta volt, és egy kis vidámabb dal, a dal címe, a csaj neve, Angelina. Hát természetesen ezt is másként fogjuk hallgatni, mint ahogy eddig megszoktátok, mert nem én lennék, ha nem így lenne. Na tessék figyelni. Forró.

0: We Are. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Valamint Kovács Attila, állatjogi aktivista, miközben szólt ez a Fiesta feldolgozás, kikapcsoltam a mikrofonokat, és mondom Attilának, hogy bakker, nézd már meg, mindjárt 45 van, illetve már csak 4 óránk maradt hátra, és tulajdonképpen az elején mondtam neki, hogy hát 2 órás lesz a program, 2 órán de hosszú, dehogy, semmi, alig beszéltünk valamiről, és még annyi mindenről lehet beszélni, úgyhogy én most így a hallgatók előtt megkérdezlek téged, lesz-e kedved valamikor majd ezt a témakört folytatni, már csak azért is, mert ez igazság szerint, ez egy vége láthatatlan időben, egy sztori, beszélgetés, témakör, és ez egy sajnálatos dolog, hogy erről sokat lehet beszélni. Már önmagában az baj, hogy erről sokat lehet beszélni. Mert ha minden jól működne, akkor csak, mit tudom én, lenne egy téma. Ő tegnap láttam, hogy mit tudom én, hát seggen billentett egy kutyát. És akkor csak arról az egyre tudnánk beszélni, de miután sok minden rosszról tudunk beszélni, és az rossz. Viszont nem sokára abba kell, hogy hagyjuk valamilyen nagyon-nagyon globális megfogalmazást próbáljuk meg keretbe foglalni, és hát akkor visszakérdezek, akkor most így a hallgatók előtt megesketlek, tehát akkor ezt fogjuk folytatni, a témakör beláthatatlan, illetve vége, nincs vége. Lesz-e kedved legközelebb jönni?
2: Persze, mindenképpen.
1: Hát, annyi mindenről tudnánk beszélni. Ott tartottuk igazándiból, az utolsó pillanatban, és pont egy olyan témakörhöz jutottunk el, amiről sokat kellene beszélni, hogy átvette a terepet, a szerepet az állatvédelemben a... hát, hogy fogalmazunk?
2: Korrupció.
1: Vagy köszönöm szépen. Akkor erről még egy pár mondatot, aztán már csak elbúcsúzni tudunk a hallgatóktól. Milyen olyan gondolat van benned, ami esetleg, nyilván ez politika, mint minden dolog mögött már sajnos ott van a politika, mi az, amit tudnánk tenni, vagy tudnának emberek? Tehát most állatvédő az állatvédővel szembe fog fordulni, mert tudja, vagy meghallotta, hogy ő már nem azt csinálja, nem úgy csinálja, hanem a pénzért, ezért azért már hajlamos olyan dolgot megtenni, ami viszont már törvénybe ütköző is. Én egyébként hallottam, és ezt most segítek ebben, ez már ma már nyílt titok, hogy voltak sintértelepek, ahol az önkormányzattól a kivégzett kutyákért a sintérpénzt kapott. Nevesítsük a dolgot. Nem tudom, hogy létezik-e még ilyen, vagy annak biztos, vagy sajnos. Hogy lehet ezt megakadályozni? Hogy mit lehet tenni, ha ez, én kérdezem tőled, hogy tegyük félre a jogot, a törvényt, hogy miért nem mennek oda srácok egy páran, és akkor nem tudom, szóval én most nem akarok senkit hülyeségre rábeszélni.
2: Az a baj, mennek, vagy mentek, illetve én is voltam egy ilyen helyen, de itt az a baj, most úgy áll a helyzet jelenleg, hogy mindenki remélte, hogy ez is így feleszámol, de nem, a sintértelepeket kezdik el fejleszteni, hát igazából megszüntetni kéne szerintem ezt az egész
1: A hallgatóknak dolgot. Mondjuk el azt, hogy amire az ebből beszéltem, nem fejtettem ki részletekbe menően, most sem csak egy mondat erejé. Tehát arról van szó, hogy a sintértelepre bekerül X kutya, és akkor ezért a sintér kap nem tudom mennyi pénzt, mert ilyen 10 000-ről beszélünk, és elaltatja az állatot. Igen. Tehát nem tartja fent, nem eteti, nem, meg kényelmetlen neki. És senki nem tudja követni, hogy ez most hogy van. Valahol a központi önkormányzatban látszik, hogy ott egyel többért fizettek. De mit csinál vele?
2: Hát igen, de egyébként vannak szervezetek, például erőnfelül teljesítenek, például Vidra Betty, aki No Kill Hungeryt csinálja, és például abszolút erre van specializálódva, úgymond a mentéseken kívül, hogy a sintértelepekről menti a kutyákat, de azért édes kevés egy ember, és hát ilyen nagyon sok nincs is, aki ezzel foglalkozik. Ezt ilyen rendszer szinten kéne megszüntetni ezt az egészet, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy akár inkább a menhelyekre átpozícionálni ezt az egész
1: Bocsánat, ez a Vidra Betty név nélkül, neki nem volt egy szintén lánytársa, és ők
2: de szétváltak? Hát ő lett most, nem is tudom, milyen pozícióban bent az új kormánynál.
1: A Vidra Betty?
2: Nem, a Pomper Ágnes.
1: Bekerült az?
2: Igen. Nem is tudom, hogy állatvédelmi miniszteri biztos, hogy valami ciki, de ez lehet, hogy még nincs is titulosa, de őt most, és ő ráadásul vegán is, úgyhogy abszolút örülünk a dolognak.
1: Majd adás után mesélek róla. Na, jól van. Akkor a dolgokat, tehát ezt csak szerettem volna, de hát ez a dolgok, ezek már múlté. Jól van. Mivel tudunk a hallgatóknak egy pár mondatot légyökedes mondani, hogy mivel biztathatjuk őket, milyen tanácsot tudunk adni az elkövetkezendő életükre, hogyha ezt látják, azt látják, mit csináljanak, hova menjenek, ne mondja, ne fogja meg, ne emelje fel, fordítsa el a hátát, és így tovább. Valamilyen globális jó tanácssal. Lássuk el a hallgatókat, mert aztán el kell, hogy búcsúzzunk azzal a tudattal és abban a reményben, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést még.
2: Hát leszünk itt fel a kutya macska viszonylatra, bár egyébként más állatot is kínoznak.
1: Hát nem beszéltünk semmiről.
2: Igen, azt mondom, hogy mindenki, senki nem mondja azt, hogy úgyse, hanem emelje fel a telefont és cselekedjen, amennyire lehet. A másik meg én abszolút azt mondanám, hogy hát ez konkrétan egy embereknek így a személyes döntése, hogy mennyire akar ártani az állatoknak, illetve a környezetnek, és ezt ugye nyilván, ez egy hosszabb téma, de nyilván a táplálkozó. Azt mondják a híres átvédők, hogy az átvédelem az asztalon kezdődik igazából. Móricz Zsigmond is konkrétan ezt az elvet vallotta, sokan nem tudják, és ezzel már konkrétan tett annyit, hogy hát sokkal többet, mint amikor én egy kutyát például megmentek. Úgyhogy én azt mondom,
1: te
2: hogy...
1: Hova szok, te hova, ha valamit találsz, te személy szerint hova viszed, mit csinálsz vele, azon kívül, hogy ha teheted, miéket beviszed a lakásba.
2: Igen.
1: A hallgatóknak azért mondom, hogy mennyire őrült, azon kívül, hogy már mondtam egy fél órával ezelőtt, hogy megkínáltam őt egy tejkaramellával, nem ette meg, azt mondta, köszönöm szépen, tej van benne, és most csak azért nem folytatjuk a dolgot, a programot, mert haza kell menni. El kell is sétáltatni. Igen, felülírja, átírja az emberek életét, alkalmazkodnunk kell hozzájuk.
2: Hát igen. Egyébként hát ez a legnehezebb dolog a gazdasítás, mert tele az összes menhely. Én úgy szoktam, hogy például van egy példa, egy ilyen másik mentett kutyám, van sok, aki egy családnál van például, és meghalt az előző kutyájuk, és egyből ráugrottam, hogy nem kell egy kutya. Tudtam, hogy jól tartották, és akkor azonnal már mutattam a képeket, hogy te itt van egy ekkora lánca, minden tök cuki, melyik tetszik, és akkor lementem és elhoztam nekik, de egyébként ez a lehető, nem mindig azt mondom, nem megmenteni nehéz őket, hanem utána nyilván eljelzni Magyarországon. Ez brutális.
1: Van egy nagyon régi kedves barátom, egy DJ barátom, most név nélkül, neki egy Yorkshire-je volt, és szegény meghalt, és akkor mondtam neki, nagyon hát nyilván el volt keseredés, és mondtam neki, hogy nézd, két lehetőséged van, és ezt mondom minden hallgatónak, akinek állatja van, macska, tök mindegy, és ha azt el kell, hogy búcsúzzanak egymástól, mert elmegy, akkor két lehetőség, vagy azonnal kell örökbe fogadni valamit rögtön, vagy soha többet. Tehát nincs átmenet. Képzeld el, hogy találtunk neki egy fajtisztát ráadásul, és ő nem akarok hazudni neked, meg a hallgatóknak, körülbelül egy hónap múlva már hozzákerült ugye a Yorkshire, és akkor egy hónap múlva a Facebookon látom a következő, lefotóztak kutyát egy állateledel bolton belül, és odaírta, ez a rohadék behozott. Tehát olyan szinten, olyan, kézzel dupla energiával, dupla szeretettel van egymás iránt, van a, tehát kézzel, olyan szinten megbolondult, és mondtam, amikor mondom, Zoli, ha tudom, akkor ezt, akkor nem hozom, nem intézem el, vagy nem hozok be, de megbolondultál. Azt mondta, de ez a kutya, ez sokkal jobb, mint a másik, mert még hülyébb, mint én. Hát mondom, akkor egymásra találtatok. Na jó, mindegy, csak egy köszös kis szösszenet volt. Egy utolsó szó jogán mit tudsz még mondani?
2: Hát az, hogy figyeljünk jobban a környezetünkre, és cselekedjünk, hogyha olyat látunk, ami vagy konkrétan bármilyen érzőlény ellen
1: emeljük
2: való.
1: Fel a telefont.
2: Igen, a telefont
1: hívjunk, bárkit hívjunk fel.
2: Igen, illetve a saját életmódunkkal kapcsolatban is próbáljunk meg változtatni olyan irányba, hogy minél kevesebb érzőlénynek ártsunk.
1: Hát még nem beszélve arra, hogy amiről beszéltünk már egy fél órával, órával ezelőtt, hogy a gyerekeiteknek, az unokáknak, a szomszéd kedvenc gyerekének ne vegyetek nyulat, majd húsvétkor, és aztán egy pár nap múlva, egy hét-két hét múlva még megeszitek.
2: Ráadásul ez ugye támogatja is ezt az iparágat, amire sokan nem gondolok, hogy nem csak az egy darab múlva.
1: Fogunk beszélni erről az állateledelboltokról. Jó van, drága kedves hallgatók, az a helyzet, hogy eljött az a pont pillanat, amikor el kell, hogy búcsúzunk egymásról, egy jó, meg egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy most elbúcsúzunk mindjárt. A jó hír az, hogy fogunk még találkozni Attilával, de még van egy zenénk. Hölgyeim és uraim! A pasi azt mondja, hölgyeim és uraim, tőj... Várj, nem jó, várj, jó. Legyünk állatvédők, tölgyeim és nyulaim. Az a helyzet, hogy tényleg el fogunk búcsúzni mindjárt. Egy kis zene, aztán jövünk elbúcsúzni. Milyen jó volt ez a doma, de ezt nem tudom honnan találtam ki, de ez nagyon rossz bevezetés. Basszus, tudom.

0: Jó.hu oldalon vagytok, és ez egy mekkora baromság, mindig mondom, hogy minek mondom el, hogy www.sradaradio.hu, de jól jártok, mert ha itt vagytok, akkor minek? Ha meg nem vagytok itt, akkor most zsajátok. Szóval, drágáim, Boogie Woogie Wonderland! Régúr zenéje szólt, és ugyanezen a zenei kategóriával fogunk találkozni legközelebb. Nem tudom, hogy mikor, de nézzétek a Facebook oldalunkat, azaz a Strada Radio Facebook oldalát, és amikor látjátok a Crazy Hours, az engem fog takarni. És legközelebb ígérem, mert már szóltam, ígértem sokszor. Tapsolni lehet, hogyha elindul útjára a rock and roll és a boogie woogie. A drágaim, a nyár közepén tartunk, és minden éjszakai programnak az egyik legnagyobb ismérve, hogy mikor, ki, hogyan, hol kezdi el a problémát az éjszakával, mennyire lesz a hétvégén neki jó dolga, ma még csak kedv van. Milyen hétfő van, milyen napon van?
1: Kedv
0: van, hú, igen, látod, de jó, hogy te is ránéz, én sem tudom. Köszönöm szépen, jó segítőtárs leszel. Szóval, drágaim, köszönöm szépen Kovács Attilának, hogy itt voltál velünk, és bízunk benne, hogy akkor, hogy megbeszéltük, jössz még. Úgyhogy...
1: Köszönöm szépen, hát én is mindenképp szeretnék.
0: És köszöntjük a hallgatókat, szevasztok, viszont hallásra.
1: Sziasztok.
0: Én pedig visszadom az Auto DJ kollégának a lehetőséget egy fél óra, egy órára. Az alternatív underground zene kedvelőinek Kispál és a Bolsz, Kis Csillag. Ja, és igen, Lovasi Andris fog játszani. Nekem nap 24 órában megállás nélkül, amikor meg élőadás van, azt onnan tudjátok meg, hogy fölmetek a Facebook oldalra, elolvassátok, és meghallgatjátok, hogy mit fogunk csinálni. Sziasztok!
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
3: Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu.

200-zel lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje kezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izglok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Egy amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként, most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

nyit, és amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a fiat

0: vagy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba, az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Volt csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

girl like Anya. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, azt tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Ugye ez volt az éjfél, és ugye mi jön utána? Nem hallom!

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Filip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Van veletek, de...

Hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állval, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Slap το Παναμ και αμερτούκια γονεκούς.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: Βάλετε. Άι, ο μέγω μένα. Νο. Μι έζω το κολεκτίβ μπωσάς. Εγώ σε βίσω και ατσινάνι. Μι έζω το ουριάζι γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
2: Mondd a rockinfon.hu. Majd, ha ez elmúlik,

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóval, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor.